Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egy friss felmérés szerint a romániai dolgozók Európa leginkább elkötelezett munkavállalói közé tartoznak. Továbbra sem lehet engedély nélkül beépíteni az erkélyt a társasházakban. Ugyanakkor könnyebbé vált az ügyintézés. A földközi tengeri turizmus profitál leginkább a közel-keleti háborúból. A térség helyett a turisták főleg Spanyolországba, Görögországba és Olaszországba utaznak. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Románia az élmezőnyben szerepel Európában a munkavállalói elkötelezettség tekintetében. Nálunk a dolgozók 31%-a viszonyul felelősségteljesen a munkahelyéhez. Derül ki a Gallup intézet felméréséből. Az adat globális viszonylatban különösen figyelemre méltó, amikor is a munkavállalók motivációja és munkahelyi kötődése folyamatosan csökken. Európa immár 6. éve a világ legkevésbé elkötelezett régiója. Jól lehet, a kontinens dolgozói kevesebb stresszről számolnak be, mint az amerikaiak vagy a kanadaiak. A Gallup arra figyelmeztet, hogy a motiváció visszaesése súlyos gazdasági következményekkel járhat. A globális GDP akár 9%-a is elveszhet a munkahelyi elkötelezettség hiánya miatt. Továbbra sem lehet engedély nélkül beépíteni az erkélyt a társasházakban, ugyanakkor könnyebbé vált az ügyintézés. Az önkormányzatok már egyszerűsített dokumentáció alapján is kiadhatják az építési engedélyt. Bizonyos esetekben pedig már nem szükséges a szomszédok közvetlen beleegyezése sem. Az engedélyt a helyi önkormányzat állítja ki, miután ellenőrzi, hogy a tervezett munkálatok megfelelnek-e az urbanisztikai és műszaki előírásoknak. A szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy bizonyos övezetekben, például történelmi városközpontokban vagy műemléki védelem alatt álló épületeknél az önkormányzat szigorúbb feltételeket is előírhatnak. Különösen akkor, ha a beépítés megváltoztatja az épület homlokzatát. Emiatt előfordulhat, hogy ugyanaz a megoldás az egyik tömbházban engedélyezhető, egy másik városrészben viszont nem. A földközi tengeri turizmus profitál leginkább a közel-keleti háborúból. A térség helyett a turisták főleg Spanyolországba, Görögországba és Olaszországba utaznak. Érezhetően nőtt a kereslet a Kanári-szigetek, Portugália és a spanyol tengerparti városok iránt. Az utazási irodák azt tapasztalják, hogy Tunézia, Marokkó, de más könnyen megközelíthető európai célok irányában is berobbant a kereslet. Nőtt az érdeklődés a belföldi turizmus iránt is. Ebben az esetben a hegyek, a tengerpart, a Duna-delta, valamint a tematikus körútak is felkerültek a nyaralási listákra. Ugyanakkor továbbra is nagy a kereslet Törökország, Görögország és Egyiptom iránt. Az idegenforgalmi szakemberek szerint ezek még mindig jó árértékarányt kínálnak, és biztonságosnak számítanak.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Romániában már olyan energetikai rendszer alakult ki, amely a lakosság terheinek növekedéséből profitál. Miközben az ország olcsó vízenergiával, stabil atomenergiával, saját földgázkészletekkel és folyamatosan bővülő megújuló energiaforrásokkal rendelkezik. Úthasználati matricát kizárólag hivatalosan engedélyezett portálokon vásároljunk. Figyelmeztet a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság. Szélsőséges időjárásra, meleg rekordokra és aszályra kell készülni idén Európában, legalábbis az előrejelzések alapján. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Romániában már olyan energetikai rendszer alakult ki, amely a lakosság terheinek növekedéséből profitál. Miközben az ország olcsó vízenergiával, stabil atomenergiával, saját földgázkészletekkel és folyamatosan bővülő megújuló energiaforrásokkal rendelkezik. Állítja Dumitru Kiselica, az Intelligens Energia Egyesület elnöke. A hivatalos magyarázatokat folyamatosan ismételgetik. Energiaválság, háború, európai piacok. Ezek mind valós tényezők, de önmagukban nem magyarázzák a helyzetet. Inkább propagandának tekinthetők, amelyekkel félrevezetik a lakosságot. Írja elemzésében Kiselica. A szakértő szerint a probléma már nem elsősorban az energiatermelés költségeiben rejlik, hanem magában az energetikai rendszerben, amely minden láncszemnél többletköltségeket, kockázatokat és működési zavarokat épít be az árba. Ha Románia valóban normálisan működő energiapiaccal rendelkezne, akkor a végső fogyasztói számlák akár 45%-kal is alacsonyabbak lennének, állítja az egyesület elnöke. A közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság arra figyelmeztet, hogy úthasználati matricát kizárólag hivatalosan engedélyezett portálokon vásároljuk. A társaság közölte, hogy az interneten azonosította a rovinietedigitale.ro és a tolvinettes.com weboldalakat, amelyek egy hollandiai cég tulajdonában vannak, és nem rendelkeznek a társaság engedélyével ahhoz, hogy útdíj matricát értékesítsenek. Az itt vásárolt matrica esetében a felhasználóknak a törvény által meghatározott díjon felül egy 30%-os extra költséget is meg kell fizetniük, amelyet regisztrációs D-címen számolnak fel. A hatóság arra kéri az autósokat, hogy a matricát kizárólag a hivatalos e-rovinieta portálon, vagy az engedélyezett forgalmazóknál szerezzék be. Szélsőséges időjárásra, meleg rekordokra és aszályra kell készülni idén Európában, legalábbis az előrejelzések alapján. A szakértők egyre többet emlegetik az El Niño és Super El Niño hatást. Ez egy 2-7 évente ismétlődő természeti folyamat, amely a Csendes-óceán trópusi térségéből alakul ki, és hatására a felszíni tengervíz hőmérséklete a megszokottnál melegebbé válik. Maga a szó spanyolul kisfiút jelent. A legerőteljesebb felmelegedés általában decemberben, karácsony környékén következik be. Az idei évre azonban nem csak El Niño-t, hanem Super El Niño-t is jeleznek. Utóbbi esetében a Csendes-óceán középső és keleti térségében a tengerfelszín hőmérsékleti anomáliája tartósan meghaladja a plusz 2 Celsius fokot. Ez még szélsőségesebb időjárási helyzetekhez vezethet. Hőmérsékleti rekordok, súlyos árvizek, erős aszályok jöhetnek.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Miközben a globális olajpiacok látszólag stabilan működnek, elemzők arra figyelmeztetnek, hogy Európa akár már a hónap végére fizikai olajhiánnyal szembesülhet. Magánszemélyekre is kiterjesztették volna a kötelező e-számlarendszert, de a képviselőház elvetette a javaslatot. Megszavazták a civil szervezetek finanszírozásának szigorítását célzó tervezetet. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Miközben a globális olajpiacok látszólag stabilan működnek, elemzők arra figyelmeztetnek, hogy Európa akár már a hónap végére fizikai olajhiánnyal szembesülhet, mivel a világ készletei gyors ütemben apadnak. Számolt be róla a CNBC. Az elemzők arra számítanak, hogy az üzemanyagok iránti kereslet a következő hetekben jelentősen növekedik majd, amint közeledik a nyári utazási szezon, valamint az amerikai és brit ünnepi időszak. Ez tovább fokozhatja a nyomást az amúgy is feszült piacon. Amennyiben a hormuzi szoros újranyitása június végéig húzódik, a piaci nyomás mélyebb és tartósabb lesz, és az ellátás normalizálódása várhatóan csak szeptemberben kezdődik meg. A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy egy még hosszabb blokád esetén az olajára akár hordónként 150 dollárig is emelkedhet, miközben a piac feszült állapota egészen 2027-ig is fennmaradhat. Júniustól elektronikus számlát kellett volna kibocsátaniuk a szerzői jogdíjat rendszeresen kapó vagy szabad foglalkozású magánszemélyeknek is. De a képviselőház költségvetési és pénzügyi bizottsága végül elfogadta a pénzügyminisztérium módosító indítványát. A szabályozás az újságírókat, fordítókat, írókat, képzőművészeket, fotósokat, tartalomgyártókat, influencereket érinti, illetve minden olyan szabadúszót, aki szerzői jogi átruházási szerződés alapján dolgozik, és adózási szempontból a személyi számával azonosított, nem pedig adószámmal. Vagyis nem jogi személyiség. Egy módosítás viszont mentesíti az e-faktúra rendszer kötelező használata alól a szerzői jogdíjból és mezőgazdasági tevékenységből jövedelmet szerző magánszemélyeket, valamint a Romániában működő külföldi kulturális intézeteket és központokat. Elfogadták azt a törvénytervezetet, amely szerint az egyesületeknek, alapítványoknak és szövetségeknek évi rendszerességgel nyilatkozniuk kell a finanszírozási forrásaikról az országos adóhatóságnak. A jogszabályjavaslat szerint a civil szervezeteknek évente nyilatkozniuk kell valamennyi előző évi bevételükről és finanszírozási forrásukról. Az 5000 lennél nagyobb összeget adományozó magánszemélyek és jogi személyek azonosító adatainak feltüntetésével. A bevallást az éves pénzügyi kimutatásokkal együtt kell benyújtani az adóhatósághoz, amit az intézmény külön rovatban tesz közzé a honlapján. A kötelezettség elmulasztása a szervezet tevékenységének automatikus felfüggesztését, egy év után pedig a megszűnését vonná maga után.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt mindenkinek! 6 óra 3 perc van, ami ezúttal is a kezdete várod egyetlen magyar nyelvű zenés ébresztőjének, a Reggeli Plusznak, a mikrofonnál most is Hosszú Sanyi. Mint minden egyes hétköznap, természetesen ma is 8 óráig várlak titeket itt a 89,6-on, a plusfm.oldalon és a Plusz FM-es applikációnkon keresztül is. Május 21-e csütörtök van, szóval induljon egy újabb nap újabb kihívásokkal és kérdésekkel. Bizony, sok érdekességre számíthatok ma is, úgyhogy érdemes most is velünk tartani.
0: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

Könnyű napot minden Váradinak, és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket, és ha már hallgattok, akár hozzá is szólhattok az adáshoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, valamint a Facebookon is fent vagyunk AM+FM nagyváradként, úgyhogy lehet ott az oldalunkon kommentelni is. Én pedig csak bátorítani tudok mindenkit, hogy tegyétek is azt meg. Romániában jelentősen szigorodhatnak a közrend és a lakók nyugalmának megzavarására vonatkozó bírságok, miután a képviselőház elfogadta a közrendvédelmi törvény módosítását. Az új szabályozás értelmében a hangos bulik, a túlhangos zene és az ismétlődő rendzavarások esetén a bírságok akár a duplájára is emelkedhetnek, visszaesőknél pedig elérhetik a 12 000 lejt is. Érdekelne is, hogy a ti lakó környezetetekben mennyire jellemző a hangoskodás. Erre a kérdésre várom akkor ma a hozzászólásaitokat, akár szóban, akár írásban, szóval hívjatok, írjatok, kommenteljetek, én pedig addig is hozom nektek a legjobb zenét.

Nagyvárad, ez itt a Reggeli Plusz, ahol nem csak a legjobb zenéket kapjátok, hanem faggatózok is nálatok. Ma például azzal kapcsolatban, hogy a ti lakókörnyezetetekben mennyire jellemző a hangoskodás. Ugye a Nagyvárad kifejezetten jó, élhető és szabálykövető városnak számít, de a sűrű lakott negyedekben és a belvárosban is rendszeresek a lakossági panaszok a hangoskodás miatt. A leggyakoribb bejelentések a tömbház negyedekből, például Rogérius, Velence vagy Nukforról érkeznek. Ezek főként az éjszakai bulikra, a hangos zene hallgatásra, illetve a nem megfelelő időben végzett lakásfelújításokra és fúrásokra vonatkoznak. A megújult Fő utca és a Szent László tér környékén található teraszok, bárok és szórakozóhelyek zaja a nyári szezonban rendszeresen zavarja a környékbeli lakókat. A parkokban, parkolókban vagy a Sebes-Körös partján éjszaka összegyűlő zenét hallgató vagy hangoskodó csoportok ellen szintén gyakran intézkednek. A nagyváradi helyi rendőrség ugyanis külön közrendvédelmi osztállyal járőrözik a városban. A tapasztalataik szerint a helyiek többnyire együttműködőek, és az esetek többségében egy első figyelmeztetés is elég a zaj megszüntetéséhez. Engem érdekelne továbbra is, hogy a ti lakókörnyezetetekben mennyire jellemző a hangoskodás. Természetesen én továbbra is hangos zenével fogom viszonozni a kedvességetek.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

0: És hát ez a parti, ez úgyis véget ér, hát hogy véget vetnek annak a rendőrök, ugye, hogyha túl hangos a buli, érdekelne is, hogy a ti lakókörnyezetetekben mennyire jellemző a hangoskodás. Nos, ez egyébként adódhat mondjuk az aluljárók építéséből is, úgyhogy ebből kiindulva annyira nem örömteli, hogy holnap megkezdődnek Nagyvárad két jelentős közlekedési beruházásának kivitelezési munkálatai a vasútállomásnál, illetve a Krisónál. Az aluljáró építések idején több szakaszban ideiglenes forgalom korlátozásokat és útvonal módosításokat vezetnek be. A forgalmat teljesen lezárják a főutcának a Petőfi Park és a Georgia Enescu Magyarú utcák kereszteződése közötti szakaszon, emiatt több közeli utcaforgalmi rendje is megváltozik. A Louis Pasteur utca zsákutcává válik a Volt rendelő intézet és a Körös üzletház között. A Brassovolói utcának a Rovine és a Fű utca közötti szakasza két irányú lesz, a Dunareá utca felé és felől, a Fű utcánál pedig csak jobbra lehet majd kanyarodni a Brassovolói utcából. Ideiglenes körforgalmat alakítanak ki a Magyarú út és a Georgia Enescu Dózsa György utcák találkozásánál, a Georgia Enescu Magyarú út és Trajan Park közötti szakasz pedig ideiglenesen két irányúvá válik. A Trajan Park és az Enescu utca kereszteződésénél szintén ideiglenes körforgalom létesül. Megnyitják a Franz Schubert utcát, ahol a Trajan Park felől lehet majd haladni a parkolóházig. A Tribunálulói utca forgalmi iránya megfordul, ezen túl a Franz Schubert utca felől lehet majd a Trajan Park irányába haladni. Az Enescu utcában a Börögánulói utca és a Magyarú út között szintén megváltozik a haladási irány. Nálunk viszont továbbra sem változik semmi, érkeznek nektek.
1: Legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb info. Tökéletes kombináció. Reggeli plusz a Plusz FM-en. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Nagyvárad, ez itt a Reggeli Plusz Hosszú Sanyi. Valaki túl sok változásról nem tud beszámolni az időjárás tekintetében a tegnapi naphoz képest. Talán annyi változás mégiscsak lesz, most jobban végig gondolom, hogy kicsit borongósabb lehet délutánra majd az ég volt, de hát ennek ellenére csapadékra természetesen továbbra sem kell számítani, és hát ugye egyre melegebb is van. Jelen pillanatban már 14 fokot mérhetünk, napi maximumként pedig 24 fok körül fogunk tudni. Enyhe légmozgás mellett, pontosabban ez a délutánra akár fel is erősödhet, viszont fronthatása az továbbra sem terheli a szervezetünket. Terheli viszont pont eléggé majd forgalom a holnapi naptól, ugye megkezdődnek az új aluljáró építések, a Körös Áruháztól egészen a vasútállomásig le lesz majd zárva a Magyarul Republicsi utcák vonala, úgyhogy ez természetesen érinteni fogja majd az autóbusz forgalmat is, úgyhogy konkrétan a 11-es, 13-as, 13G, 17, 18, 29, 30, 32, 39, 40 is a 722-es buszok vonalán kell számolnatok módosulással, amelynek részletei kapcsán feltétlenül érdeklődjetek az Otelinél, akár a weboldalukon, vagy a telefonos applikációjukon keresztül. És persze mi is tudunk konkrétumokkal szolgálni adáson kívül, hogyha írtok nekünk, akkor meg tudjuk adni, hogy egészen pontosan hogyan néznek ki az adott járatok módosított útvonalai. Amúgy ezekben a percekben még nincs túl nagy forgalom a város és a megye útjain, persze ha nektek van tudomásotok arról, hogy lenne valahol valamilyen közlekedés nehezítő tényező, akkor azt szívesen veszem. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, és persze üzenhettek a messze

Natasha Bedingfield és tőle az Unwritten. Hát a támogatási kérelmek nem leírhatatlanok, kedves gazdák, úgyhogy jó, ha tudjátok, hogy a mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökség és a mezőgazdasági minisztérium ismételten figyelmeztet benneteket, hogy 2026. június 5-e az egységes támogatási kérelmek leadásának végső határideje. Az intézmények szerint a jelenlegi szabályok alapján idén már nem lesz lehetőség késedelmes benyújtásra büntetések mellett. A figyelmeztetés azért is különösen fontos, mert a kampány vége előtt 3 héttel még jóval kevesebb kérelem érkezett be, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Az idei kampány egyik legfontosabb változás, hogy a korábbi évektől eltérően a határidő lejárta után már nem lesz úgynevezett büntetéses időszak. Korábban előfordult, hogy a gazdák még néhány napig vagy hétig leadhatták a kérelmeket támogatás csökkentés mellett. Idén azonban a hatóságok hangsúlyozzák, hogy június 5-e után a kérelmeket már nem fogadják el. Az intézmények emiatt arra kérik a gazdákat, hogy ne hagyják az utolsó napokra az ügyintézést, tartsák be az ügynökség által kijelölt időpontokat, és időben készítsék elő a szükséges dokumentumokat. Emlékeztetnek arra is, hogy a támogatási kérelmet csak egyszer kell benyújtani, függetlenül attól, hogy a gazda több településen vagy megyében használ földterületeket vagy működtet gazdaságot. A kérelmeket és a területi nyilatkozatokat az ügynökség honlapján elérhető online alkalmazáson keresztül kell kitölteni. Az állattenyésztési támogatásokat igénylő gazdáknak emellett külön ágazati nyilatkozatot is kell tenni, még az online felület használata előtt. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a támogatási kérelmek aláírása kötelező, és lehetőség szerint elektronikus aláírás használatát javasolják, illetve, hogy Bihar megyében a helyi és megyei központok alkalmazottai szombaton és vasárnap is fogadták a gazdákat, és vették át a támogatási kérelmeket. Hasonlóan az ország többi részéhez, ahol szintén rendkívüli hétvégi ügyfélfogadással próbálták csökkenteni az utolsó napokra várható tolódást. Az intézmény szerint erre azért volt szükség, mert még mindig sok termelő nem nyújtotta be a 2026-os támogatási kampányhoz szükséges dokumentációt, úgyhogy légy szí, ne hallgass!

Üdvözlet nektek, 6 óra 51 perckor az itt a Reggeli Plusz hosszú Sanyival, aki nem csak a legjobb zenéket, hanem a legérdekesebb hallgatói hozzászólásokat is megosztja veletek. Ma ugye azzal kapcsolatban, hogy a ti lakó környezetetekben mennyire jellemző a hangoskodás. Magyar János azt írja, van olyan kérdésetek, amit ha megkapargatunk, nem az adó vagy a büntetés körül forog? Na, ha büntetést akar a hatóság beszedni, akkor már jöhetnek is a mi blokkunkba, mert itt az állandó kutyaugatás és a szomszédaim éjjeli perpatvarai szinte napirenden van. Én meg tudnám oldani ezeket a gondokat, mert fizikailag alkalmas vagyok rá, de mivel tisztelem a törvényeket, nem szeretnék önbíráskodni. Aztán Taludi Zsuzsa is írt, az én lakónegyedemben nem igazán jellemző a bulizós hangoskodás, inkább zavaró, hogy van egy 5-8 tagból álló hajléktalan család, na ők viszont, ha részegek és sajnos elég sűrűn azok, na ők elég nagy hangzavat csapnak, főleg éjjel, de hiába viszik el őket, pár nap és visszajönnek. Büntetni? Ezeket nem lehet, erre valami más megoldás kellene. Aztán Kollár Tíme is kommentelt, én csendes környéken lakom, hál' Istennek, lehet azért, mert idősek laknak mifelénk, fiatal alig van, azok is csendesek. Aztán Nagy Sándor is írt, pénz beszél, a kutya ugat, ez mindig is így volt, és így lesz ezután is. A törvényeket a kis embereknek hozzák, eddig és ezután is gazdagék, politikusiék és az okos gyerekek azt csinálnak, amit akarnak, szóval ha én hangosabban hallgatok zenét az udvaron, akkor bünti, közben a két házzal arrébb lakó mafiózótól a rendőr elnézést kért a zavarásért. Hát nagyon szépen köszi a hozzászólásokat, járnak viszonzásról most is a legjobb dalok, és jár még nektek természetesen egy óra a Reggeli Pluszból is, hamarosan érkezik ide a stúdióba Anita, és akkor fogunk még többek között ezzel a témával kapcsolatban is beszélgetéseket folytatni, de addig is ígéretlen leszűen a legnagyobb slágerek fognak nektek

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Kedvezően véleményezte a Szenátus Jogi Bizottsága azt a törvénytervezetet, amely bírsággal vagy szabadságvesztéssel bünteti az egészségügyi dolgozókkal szembeni megfélemlítést vagy agressziót. Csak nem 400 alkalmazottat bocsátanak el Bihar megyében a játékgéptermek bezárása miatt. A romániaiak kevesebbet költenek ételre és ritkábban járnak szórakozni, hogy külföldre utazhassanak nyaralni. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Kedvezően véleményezte a Szenátus Jogi Bizottsága azt a törvénytervezetet, amely bírsággal vagy szabadságvesztéssel bünteti az egészségügyi dolgozókkal szembeni megfélemlítést vagy agressziót. A jogszabályjavaslat szerint az állami vagy magánegészségügyi intézményekben dolgozó személyzet tagjainak közvetlen vagy kommunikációs eszközök útján történő megfélemlítése pénzbüntetéssel vagy 6 hónaptól 2 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. Ütlegelés és egyéb erőszakos tettek esetén 1-től 5 évig terjedő, testi sértés büntette esetén 2-től 7 évig terjedő börtönbüntetés. A tervezet kezdeményezői szerint a törvénymódosítás lehetővé teszi, hogy az egészségügyi személyzet és a kisegítő személyzet ellen elkövetett agresszió is a rendőrök, katonák vagy erdészek elleni agresszióhoz hasonlóan szigorú büntetést vonjon maga után. A Bihar megyei területi munkaügyi felügyelőséghez benyújtott kollektív elbocsátási szándéknyilatkozatok szerint mintegy 390 a szerencsejáték szektorban dolgozó alkalmazott marad munkanélkül. Samuel Millian, a nagyváradi helyi rendőrség vezetője szerint az év elején 86 szerencsejátékterem működött Nagyváradon, amelyek közül május 15-ig 21-et már bezártak. Ezek a tevékenységek kizárólag a város peremén, az elkerülő út mentén található 14 kereskedelmi övezetben működhetnek tovább. A játéktermek működését a helyi tanács évente engedi. Négyzetméterenként évi 1000 lejes díj ellenében, de legalább 50 000 lejes éves illetékkel. A termek kizárólag bevásárlóközpontokban működhetnek, külön külső bejárattal, legalább 50 négyzetméteres alapterületen, amely nem haladhatja meg az épület összterületének 10%-át. A romániaiak kevesebbet költenek ételre és ritkábban járnak szórakozni, hogy külföldre utazhassanak nyaralni, írja a Digi 24. A Román Nemzeti Bank adatai szerint csak az idei év első 3 hónapjában a hazai turisták több mint 2 milliárd eurót költöttek külföldön, miközben itthon visszaesett a fogyasztás és a vásárlás mértéke. 2026 márciusában az utazók 260 millió eurót költöttek el külföldön, ami 20%-os növekedést jelent 2025 márciusához képest. Ugyanakkor az év első 3 hónapjában a lakosság 2,1 milliárd eurót költött külföldön, ami 33%-kal több, mint az előző év azonos időszakában.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Változékony lesz ma az égbolt, a dél körüli órákig jellemzően tiszta napos, délutántól viszont lehetnek felhősebb időszakok, de ennek ellenére csapadékra nem kell számítani. Jelenleg 14 fok környékén van a hőmérséklet, a napi maximum pedig 24 fok körülre várható a délután folyamán, időnként felerősödő légmozgás mellett, fronthatás pedig továbbra sem terheli a szervezetünket.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták. Plusz FM. Közlekedési információk.
2: Ezekben a percekben még gond nélkül el lehet jutni a város bármely pontjába, de ha láttok valamilyen közúti akadályt, akkor ne habozzatok, hanem hívjatok minket a 0359 17 22 22-es vezetékes számunkon, vagy írjatok nekünk a 0734 17 22 22-es SMS, WhatsApp és Viber számunkra. Jó utat mindenkinek!
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad! Újra itt a Reggeli Plusz a mikrofonnál 8 óráig Balázs Anitával
3: és Hosszú Sanyival. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat ezen a csütörtöki napon. Nagyváradiak és környékbeliek, május 21-e van, Konstantin és Mirella névnapja. Köszöntünk mindenkit, aki ma valamilyen jeles évfordulót ünnepel, és persze arra biztatunk titeket, hogy ma is hangolódjatok és töltekezzetek a reggeli készülődésben, a munkába vezető úton, vagy épp a munkahelyen a Plusz FM slágereivel.
2: És persze azok mellett mi is érkezünk majd a mindannyiunkat érintő legérdekesebb témákkal, úgyhogy érdemes most is velünk tartanotok.
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: Ez itt a Reggeli Plusz, a város egyetlen magyar nyelvű zenés ébresztő műsor Anitával és Sanyival, és persze itt vagytok velünk ti is. Köszönjük szépen nektek, cserébe kaptok tőlünk sok-sok érdekességet.
1: Mindannyiunkat érintő hírrel indítjuk a napot, ugyanis Romániában jelentősen szigorodhatnak a közrend és a lakók nyugalmának megzavarására vonatkozó bírságok, miután a képviselőház elfogadta az 1991/61-es közrendvédelmi törvény módosítását. Az új szabályozás értelmében a hangos bulik, a túl hangos zene és az ismétlődő rendzavarások esetén a bírságok akár a duplájára is emelkedhetnek, visszaesőknél pedig elérhetik a 12 000 lejt is. A törvénymódosítás indoklása szerint a köznyugalom megzavarása egyre gyakoribb probléma Romániában. A kezdeményezők szerint sok lakó folyamatosan szenved a hangos házi buliktól, az erős zenétől, az építkezési zajoktól vagy más zavaró tevékenységektől, miközben a jelenlegi büntetések nem elég visszatartó erejűek.
0: Hát igen, én egyébként azzal eddig nem nagyon voltam tisztában, hogy milyen mértékűek voltak az eddigi büntetések, de akár 12 000 lejt is kiszabhatnak, az azért már egy visszatartó erejű.
1: Hát meggondolod, hogy mennyire bulizik az ember, azért kicsit drága mulatság lenne egy alkalomért az 12 000 lejt kipengetni.
0: Abszolút, abszolút.
1: Igen, igen, igen. Volt egyébként neked ilyen jellegű tapasztalatod?
0: Volt, persze, persze. Mondjuk én toleránsabb vagyok ilyen téren. Volt olyan, ami zavaró volt abban a szempontból, hogy a közvetlen szomszédjaim esetében ez egyébként nem fordul elő.
1: Szóval, és inkább lakóházban, a kertesházban, vagy többházban?
0: De az az érdekes, hogy most mióta kertesházban lakom, akkor fordult elő, hogy a nyáron, pont egy ilyen periódusban, amikor tudom én, nyitva volt az ablak, tudod, éjszaka, és úgy aludtunk, akkor volt, hogy, de nem is szomszédban, hanem távolabb, úgy az utca végében egy olyan jó 100-150 méterre volt az egyik háznál egy buli, és hát valószínűleg a széljárás is olyan volt, tudod, hogy arra hozta a hangot, és hát nagyon nem moroghattam érte, mert vasárnap volt hétvége. Tehát, hogy igaz, én ugye vasárnap is 9:30 már ugye rá vagyok kényszerítve arra, hogy ágyba kerüljek, és mert olyankor még világos van ilyen nyáron. Szóval nagyon nem volt ez akkor még szabálytalan kategória, tudod, mert 10 után van talán.
1: Igen, igen, épp ezt akartam mondani, tehát, hogyha jól, de viszont nem vagyok benne biztos, hogy hétvégén is ez így van-e, hogy akkor is este 10-ig lehet-e
0: zavarogni,
1: de lehet, még lehetséges.
0: Ha abból indulunk, inkább hétvégén vannak azért a bulik. Szóval az úgy akkor zavaró volt, mert hogy aludnom kellett volna, és nem tudtam elaludni emiatt, mert ugye tudod, ment folyamatosan a düb-düb-düb, ráadásul olyan típusú zene, ami úgy annyira nem is a kedvencem, szóval lehet, hogy inkább ez volt az, ami zavaró volt, nem is a hangerő, mert egyébként nem vagyok egy rossz alvó, szóval hogy el tudok aludni úgy is, hogy zaj van körülöttem, csak na, hát elég fáradtnak kell lenni hozzá, maradjunk ennyiben.
1: Aha, de egyébként, hogyha tovább böngészük ezt a hírt, akkor elmondanám a kedves hallgatóinknak, hogy a pihenő időszakokban, tehát este 22 óra és reggel 8 óra között van az, hogy nem szabad hangoskodni, tehát igen, jól gondoltuk mi, hogy este 10 óráig akkor ez, mert nem mondom, hogy megengedett, de hogy legalábbis a tűrés határon belül van.
0: Igen, igen.
1: És délután 1 és 2 óra között nem szabad még hangoskodni. Aha. Tehát, hogy az is pihenő időszaknak minősül. Az elfogadott tervezet alapján egyébként a lakóövezetek közelében, a sátrakban, ideiglenes létesítményekben, vagy szabadtéren szervezett, a környék nyugalmát zavaró magánrendezvények esetén a bírság 4 000 és 6 000 lej között lesz, azért jó ezt is tudni. Jelenleg ugyanezért a szabálysértésért 2-3 000 lejes büntetés jár, na, szóval akkor a duplája lesz.
0: Hát igen,
1: akkor ezek szerint.
0: Okay.
1: És azok, akik lakásokban, vendéglátóhelyeken, céges székhelyeken vagy lakóépületek közelében túl nagy zajt keltenek, vagy hangos zenei berendezéseket használnak, 1000 és 2000 lej közötti bírságra számíthatnak, míg a jelenlegi büntetés 500 és 1500 lej közötti. És akkor még egy dolog, amire jó lesz odafigyelni mindenkinek, aki szeret bulizni, vagy egy kicsit hangosabban hallgatni a zenét, hogy a törvénytervezet különösen szigorúan kezeli az ismételt kihágásokat, ha valaki 72 órán belül újra a közrendet sértő magatartást tanúsít, például obszcén gesztusokat tesz, jelentsen ez bármit is, sérteget vagy ismételten zajongással zavarja a köznyugalmat, az az ember 1000 és 3000 lej közötti bírságot kaphat, vagy 50, illetve 100 óra közötti közmunkára kötelezheti. És jó tudni, hogy a parlament által elfogadott módosítás a kereskedelmi egységekre és a vendéglátóhelyekre is kiterjed, ugyanis azok a cégek, amelyek nem tartják be a tevékenységük felfüggesztésére vonatkozó hatósági intézkedéseket, 4000-től 6000 lejes bírságig számolhatnak.
0: Ó, akkor ez azt jelenti, hogy például egy esküvő alkalmával sem lehet akkor 10 után már nagyobb, hangosabb bulit tartani, mert hogy akkor az is már a csendháborítás kategória?
1: Hát szerintem ez inkább abban az esetben van így, hogyha olyan helyen tartják azt a bulit, amilyen lakóövezetnek minősül, és ugye a szomszédok ott vannak a közelben.
0: Igen.
1: Mondjuk egy nagy rendezvényteremben nyilván tovább tart a bulit, tehát azt nem tudom elképzelni, hogy mondjuk ott
0: 10-kor
1: hogy mondjuk tényleg 10 órakor azt mondják, hogy akkor mindenki hazafele. Hát a Covid idején volt ez ugye, hogy éjjel 2-ig lehetett, ha jól emlékszem, ilyen lagzikat, hasonlókat, vagy a Covid már vége felé lévő fázisban, vagy valami ilyesmi.
0: Igen, amikor már lehetett.
1: Igen, nem, igen. Azért emlékszem erre, mert akkoriban tartottam a kislányom keresztelőjét, és tudom, hogy ott is az étterem az mondta, hogy akkor maximum 2-ig lehet. Úgyhogy ebből kiindulva feltételezem, hogy akkor, hogyha tényleg ilyen rendezvényeknek szánt teremben, vagy éttermekben, vagy hasonló helyeken van a buli, akkor rájuk ez nem vonatkozik.
0: Uh-huh. Hát igen, hogyha nem lakóövezetben van, akkor nyilván nincs is miért felháborodni.
1: Igen.
0: Na, gondolkodtam is, hogy miért vannak ilyen, szinte már ilyen iparterületi részen ugye ezek a rendezvénytermek,
1: hát
0: ugye
1: ezért.
0: Egyre több, most már igen, ezért. Ez is
1: világos. Igen, mert végül is, ha belegondolsz, hogy a fesztiválok is, ugye most volt nemrég a Festum,
0: igen.
1: Tehát az is 11-kor kellett legkésőbb bezárni a kapukat, vagy valami
0: igen,
1: ilyesmi.
0: Igen.
1: Nálunk is egyébként a városnapoknál is mindig úgy van, hogy 11 óráig tervezünk, és akkor utána lámpaoltás, és mindenki hazafele. Egyébként hozzáteszem, nem igazán értem, hogy ezt most néhány éve miért kezdték ezt a törvényt újra ennyire gyakorlatba ültetni, mert ugye ez egy régi szabályozás, nem egy új keletű dolog, csak valahogy régebben nem foglalkoztak ezzel.
0: Lehet, most nem meg, volt annyi panasz.
1: Most meg a, hát a Covid után jött ez be, hogy ennyire elkezdték ezt megint figyelni. Hogy
0: ilyen,
1: hát igen, városi rendezvények esetében is ezt most már így nagyon megnézik, hogy meddig tart a buli. Én azért emlékszem, hogy néhány évvel, jó pár évvel ezelőtt, még azért hajnalig tartotta az utcabál jellegű buli, meg mindenféle hasonló történet, vagy legalábbis még az emberek ücsörögtek, és akkor volt valami kis aláfestőzene, hát ezt manapság már nem lehet megcsinálni.
0: Mert ők csak itt nálunk 0-tól 24-ig a hét minden napján szólnak a legnagyobb slágerek, akkor most megint azok érkeznek.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvence.

0: itt a Plus FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongora művész, különleges zongora este zárja a fesztivált. Helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvénye. Jegyek az entertix.ro és a bilete.ro oldalakon.
0: Ati Kompresszore, téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszoreshop.ro-ra további információkért.
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál, kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra Nagyváradi, Margitai vagy Székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
3: A Suzuki hivatalosan megérkezett a Nagyváradi West cégcsoporthoz. Fedezd fel az új modelleket is, gyere el egy tesztvezetésre a Kolozsvári út 300 szám alá. Kövess minket a közösségi médiában. Suzuki Oradea. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 ezer kilométer garancia. Közvetlenül a gyártótól. Már 15.515 eurótól. Suzuki-t. Mert megéri.
4: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
5: Gyere az első nagyváradi Attack Hiperdiscountba az Ogoruló út 65G szám alá a Szőlősi út végénél. Vásárolj 350 g-os Napolact Gust domoltelemeát csupán 12 lej 49-banért, valamint egy tekercses három rétegű kilopapírtörlőt csupán 9 lej 99-banért. Az árak legalább három darab termék megvásárlása esetén érvényesek naponta 6 és 21 óra között. Attack, le az árakkal!
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plus FM hírszolgálat.
6: Kedvezően véleményezte a Szenátus Jogi Bizottsága azt a törvénytervezetet, amely bírsággal vagy szabadságvesztéssel bünteti az egészségügyi dolgozókkal szembeni megfélemlítést vagy agressziót. Csak nem 400 alkalmazottat bocsátanak el Bihar megyében a játékgéptermek bezárása miatt. A romániaiak kevesebbet költenek ételre és ritkábban járnak szórakozni, hogy külföldre utazhassanak nyaralni. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Kedvezően véleményezte a Szenátus Jogi Bizottsága azt a törvénytervezetet, amely bírsággal vagy szabadságvesztéssel bünteti az egészségügyi dolgozókkal szembeni megfélemlítést vagy agressziót. A jogszabályjavaslat szerint az állami vagy magánegészségügyi intézményekben dolgozó személyzet tagjainak közvetlen vagy kommunikációs eszközök útján történő megfélemlítése pénzbüntetéssel vagy 6 hónaptól 2 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. Ütlegelés és egyéb erőszakos tettek esetén 1-től 5 évig terjedő, testi sértés büntette esetén 2-től 7 évig terjedő börtönbüntetés. Szabható ki. A tervezet kezdeményezői szerint a törvénymódosítás lehetővé teszi, hogy az egészségügyi személyzet és a kisegítő személyzet ellen elkövetett agresszió is a rendőrök, katonák vagy erdészek elleni agresszióhoz hasonlóan szigorú büntetést vonjon maga után. A Bihar megyei területi munkaügyi felügyelőséghez benyújtott kollektív elbocsátási szándéknyilatkozatok szerint mintegy 390 a szerencsejáték szektorban dolgozó alkalmazott marad munkanélkül. Samuel Millián, a nagyváradi helyi rendőrség vezetője szerint az év elején 86 szerencsejátékterem működött Nagyváradon, amelyek közül május 15-ig 21-et már bezártak. Ezek a tevékenységek kizárólag a város peremén, az elkerülő út mentén található 14 kereskedelmi övezetben működhetnek tovább. A játéktermek működését a helyi tanács évente engedélyezi. rendelkezi, négyzetméterenként évi 1000 lejes díj ellenében, de legalább 50 ezer lejes éves illetékkel. A termek kizárólag bevásárlóközpontokban működhetnek, külön külső bejárattal, legalább 50 négyzetméteres alapterületen, amely nem haladhatja meg az épület összterületének 10%-át. A romániaiak kevesebbet költenek ételre és ritkábban járnak szórakozni, hogy külföldre utazhassanak nyaralni, írja a Digi24. A Román Nemzeti Bank adatai szerint csak az idei év első három hónapjában a hazai turisták több mint 2 milliárd eurót költöttek külföldön, miközben itthon visszaesett a fogyasztás és a vásárlás mértéke. 2026 márciusában az utazók 260 millió eurót költöttek el külföldön, ami 20%-os növekedést jelent 2025 márciusához képest. Ugyanakkor az év első három hónapjában a lakosság 2,1 milliárd eurót költött külföldön, ami 33%-kal több, mint az előző év azonos időszakában.
7: Plusz FM időjárás jelentés.
8: Változékony lesz ma az égbolt, a dél körüli órákig jellemzően tiszta napos, délutántól viszont lehetnek felhősebb időszakok, de ennek ellenére csapadékra nem kell számítani. Jelenleg 14 fok környékén van a hőmérséklet, a napi maximum pedig 24 fok körülre várható a délután folyamán, időnként felerősödő légmozgás mellett, fronthatás pedig továbbra sem terheli a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
0: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
7: Plusz FM. Közlekedési információk.
8: Folyamatosan erősödik a forgalom a város és a megye útjain, beindult az élet, így már most tollódásra kell számítani szakaszonként a városba bevezető utakon. A kolozsvári, aradi, borsi, illetve a püspöki úton, a nagyobb sugárutakon is a megszokottnál többet kell várni a jelzőlámpáknál és a körforgalmaknál, úgyhogy kitartást mindenkinek.
7: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
8: Megyünk is tovább a legjobb zenékkel és sok-sok érdekességgel.
9: Például mindjárt beszélünk arról is, hogy egy 97 éves brassói végezte el a digitális tanfolyamot, hogy megvédje magát az internetes csalóktól. Maradjatok a Pluszon, hamarosan jövünk a téma részleteivel.
7: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.
10: Ez a Plusz.
7: Ez a Reggeli Plusz a

0: Jó reggelt, Nagyvárad! Ez itt a Reggeli Plusz Anitával és Sanyival, akik ma is megtesztek mindent, hogy megfelelően tájékoztatva legyetek.
1: Nos, tanulni sosem késő, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy egy 97 éves brassói férfi a megyei könyvtárban végezte el a digitális kompetencia tanfolyamot, hogy jobban megtanulja használni a számítógépet.
0: Aszta!
1: Hát igen. Nem akarok rossz látni, hogy azt mondjam, hogy nem fél a korai haláltól az úriember, de hogy azért ez nem semmi, 97 évesen erre adja valaki a fejét.
0: Igen, én egyébként az a furcsa dolog, hogy 79 éves mondtál volna.
1: Igen, igen, így van.
0: Is,
1: igen,
0: még
1: igen.
0: Akkor is egy óriási
1: igen,
0: dolog.
1: Igen, igen, de véletlenül, tehát hogy így majdnem azt mondtam, hogy... valóban.
0: Elképesztő.
1: A tanfolyamnak köszönhetően ma már képes digitális közszolgáltatásokat is igénybe venni, online vásárolni, sőt, akár egy vállalkozást is népszerűsíteni az interneten. Különösen fontos számára a személyes adatok védelme is, hogy elkerülje a kellemetlen meglepetéseket böngészés közben. Az idős férfi motivációja nem csupán a kíváncsiság volt, hanem az a szándék is, hogy megvédje magát az egyre inkább

0: Hát még az is felmerült benne, épp a napokban beszéltünk arról, hogy vannak bizonyos menedzserek, akik elég ilyen félváról veszik az ilyen digitális dolgokat, vagy ugye a mindenféle interneten, vagy internet által kitett veszélyek elleni védekezés, de hát a bácsi még tőlük is sokkal, de sokkal expertebb akkor.
1: Így van, hát van kitől tanuljunk, maradjunk annyiban. Tehát, hogy hihetetlen, nem tudom. Én örülök, ha majd 97 évesen még létezni fogunk. Tehát bízunk benne, hogy igen, hogy itt meg leszünk.
0: Hát
1: és akkor majd egy ilyen, majd tudod, egy ilyen Plus FM Best of adás keretében jelentkezünk. Igen. Na, de viccet félretéve, tehát azért, hogy valaki 97 évesen ennyire tudatos legyen, igen, hogy ő fel akar arra készülni, hogy nehogy az internet használat közben valamilyen támadás érje, vagy a személyes adatait megpróbálják elorozni. Számomra ez hihetetlen,
0: óriási,
1: és példaértékű egyúttal, tehát hogy nem tudom, hogy ilyen van, ez engem nagyon meglepett ez a hír.
0: Engem is. Aztán egyébként egy kicsit ugye volt bennem egy ilyen kis rosszosság akkor, amikor ugye beszéltél arról, hogy nemrég hozta létre, igen, a Facebook profilját, igen, hogy hát szegénynek nem sok ismerőse lehet, vagy legalábbis osztálytársak, meg tudod, tehát hogy a korábban adódóan.
1: Lehet, hogy fiatalabbak, azt mondod, ne ismerkedni.
0: Nyilván, persze,
1: mert igen, értem,
0: a baráti köre is már nyilván fiatalabbakból áll, de meg igazából ami nehezítő tényező, hogy lehet, hogy a tőle 10-20 évvel fiatalabbak sem nagyon vannak ott, még
1: hát,
0: az
1: vagy
0: interneten.
1: Vagy lehet, hogy nem is tudják használni.
0: Na ez
1: nem?
0: Azt el tehát, akarok kiukálni, hogy azért nem lehet egyszerű a dolga, de hát nyilván vannak gondolom családtagjai, meg...
1: Ha valljuk be, az irítség beszél belőle.
0: Hát igen.
1: És szeretnénk mi 97 évesen ilyen tudatosnak és ügyesnek lenni, hogy ilyen dolgokba fogjunk. Tehát tényleg le a kalappal a bácsi előtt. Nem, egész egyszerűen elképesztő. Az tényleg ez a vehemencia, amivel hozzáállt ez az egész tanfolyamhoz, meg ahogy végigvitte, meg hogy interneten böngészi az utazási lehetőségeket.
0: Ja,
1: tehát, hogy azért
0: elképesztő.
1: Tehát, hogy nem csak fejben, hanem fizikailag
0: igen,
1: is milyen kondiban
0: igen,
1: lehet,
0: igen,
1: nem?
0: Igen,
1: hogy,
0: igen,
1: hogy egyáltalán még utazik, elmegy utazni, és hogy bevállalja. Mert azért az utazás még egy fiatalt is megvisel sok esetben. Nem? Hát, tehát, hogy fárasztó már abban a szempontból mondom, hogy nem olyan egyszerű manapság.
0: Hogyne. Hát eleve már ugye tehát idősebb korban adott településen belül, vagy adott városon belül is eljutni A pontból, B pontba, esetleg elmenni bevásárolni, már az is megterhelő tud lenni, és fárasztó tud lenni. Én pedig feltételezem, hogyha utazásról van szó, akkor nem ott a városon belül utazgat, hanem
1: persze,
0: akkor kirándulhat más
1: meg
0: városokba.
1: Meg szállásokat keres, figyelj, és különböző hasznos információkat,
0: igen,
1: hogy mit lehet adott településeken.
0: Hát, úgy használja, mint mi.
1: Igen,
0: tehát,
1: igen.
0: Simán ugyanazt az életvitelt.
1: Igen, de mennyire jó lenne már, ha egyébként ez lenne a jellemző, nem? Tehát, hogy most ez teljesen egy ilyen pozitív, kirívó példa, és mennyire sajnálatos, hogy egyébként nem így gondolkodnak mások, tehát ugye a nagy többség.
0: Igen, abszolút. Ugyanakkor meg, na, tudod, ennek is minden éremnek két oldala van. Valahol ez a digitális világ, én nem tudom azt elítélni, akit ez nem vonz. Tehát, hogy ha van olyan, aki inkább a kertben érzi jól magát kertészkedés közben, idősebb korában, nyugdíjas korára, inkább a szabadba szeret lenni, és nem érdekli egyáltalán az internet, mert ne adj Isten, ő beéri ugye a személyes találkozásokkal, ugye a barátokkal, ismerősökkel, a családtagjaival, és nem feltétlenül kíváncsi arra, hogy most interneten ki mit osz meg magáról, és nem úgy tartja velük a kapcsolatot. Nekem azzal sincsen gondom egyébként.
1: Persze, abszolút. Én nem is feltétlenül erre gondoltam, hanem arra, hogy ugye digitális közszolgáltatásokat is képes most már igénybe venni.
0: Tehát,
1: hogy
0: okos.
1: Arra gondolok, hogy ugye például egy számlát is ki tud akkor mostantól online fizetni.
0: Hogyne.
1: Vagy persze, valami persze, olyan dolgot elintézni, amire adott esetben lehet, hogy az ő településén, ahol lakik, nem lenne lehetőség. Mert ugye nagyon sokszor szembesülünk ezzel, hogy bizonyos szolgáltatók már face-to-face nem érhetőek el, hanem muszáj
0: hát a kisebb
1: online.
0: Településeken
1: igen,
0: nem, valóban,
1: tehát hogy e-mailben,
0: valóban,
1: vagy esetleg telefonon, vagy hasonló módon kell valamilyen ügyet intéz, hogyha arról van szó. Na
0: igen,
1: és hogy ilyen szempontból is neki most milyen előnye lesz, hogy elvégezte ezt a képzést, és egy kicsit jobban otthon van így az internetes világban.
0: Egyértelműen, úgyhogy gratulálunk neki, tényleg nagyon ügyes.
1: Abszolút.
0: És hát,
1: megérdemel egy dolgot.
0: Megérdemel.
1: Sőt, többet is.
0: A legjobb Plus FM-es lágerek közül, akkor a következő elsősorban neki fog szólni.

0: Ennyi volt már a reggeli plusz, de most is csak mi köszönünk-e Hajdalig, a Plusz FM-en ugyanúgy zajlik tovább az élet. Többek között Szegedi Máriát is fogjátok rögtön utánunk hallani.
1: Aztán 15 órától érkezik Keserű Tomi, este pedig újra jön a zenevonat. Mi köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok a mai reggelen. Az elmúlt két órában Hosszú Sanyit
0: és Balázs Anitát hallottátok, holnap pedig ismét fogjátok, mert lesz újra reggeli plusz. Jusson majd eszetekbe, hogy 6 óra után pár perccel kezdek, aztán természetesen 7-től csatlakozik hozzám Anita is.
1: Mindenkit arra biztatunk, hogy tartson velünk pénteken is, de addig se feledjétek, minél többet rágódunk azon, amit nem akarunk, annál inkább benne rekedünk. Ellenben, ha azzal foglalkozunk, amit akarunk, bőséget és jó dolgokat vonzunk magunkhoz. Vigyázzatok magatokra, legyen szép a napotok!
0: És persze, jó rádiózást kívánunk!
2: Itt a Plusz FM. Reklám.
3: Ezen a nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfestival.ru-t.
4: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a házi munka gyors elvégzése, a Dedemannál a 3050 wattos Paxton vasaló csak 99 lej 90 bani, valamint a Paxton mixer tállal csak 119 lej. Dedemann. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
5: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos ters minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbon Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt, szakszervízzel és autókarosszéria javító műhellyel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon a Fabricilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalra. Hyundai Carbon Tamás. Autók, szakértelem, bizalom.
6: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Május 27-ig a 0,75 literes Stray Pietre bor ára különböző kiszerelésben 8,99 bani, valamint a görög dinnye kilója mindössze 5,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
7: A Suzuki hivatalosan megérkezett a nagyváradi West cégcsoporthoz. Fedezd fel az új modelleket is, gyere el egy tesztvezetésre a Kolozsvári út 300 szám alá. Kövess minket a közösségi médiában. Suzuki Oradea. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 ezer kilométer garancia közvetlenül a gyártótól. Már 15.515 eurótól. Suzuki-t, mert megéri.
8: Gyere az első nagyváradi Áták Hiperdiszkontba az Ogorulói út 65G szám alá a Szőlősi út végénél. Vásárolj 0,75 literes Budorjászka bort különböző kiszerelésben csupán 19,99 banért, valamint 500 g-os Comtim grill kolbászt csupán 11,99 banért. Az árak legalább 3 darab termék megvásárlása esetén érvényesek, naponta 6 és 21 óra között. Áták, le az árakkal!
9: Óvd meg megtakarításaidat a 4 hónapos futamidejű Fresh Money euróbetéttel, évi 2,5%-os kamattal, valamint Benere árfolyamon számított lej euró, euró lej devizaváltással a Smart Hour keretében a Smart Mobile alkalmazásban. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
10: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
11: Kedvezően véleményezte a Szenátus Jogi Bizottsága azt a törvénytervezetet, amely bírsággal vagy szabadságvesztéssel bünteti az egészségügyi dolgozókkal szembeni megfélemlítést vagy agressziót. Csak nem 400 alkalmazottat bocsátanak el Bihar megyében a játékgéptermek bezárása miatt. A romániaiak kevesebbet költenek ételre és ritkábban járnak szórakozni, hogy külföldre utazhassanak nyaralni. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Kedvezően véleményezte a Szenátus Jogi Bizottsága azt a törvénytervezetet, amely bírsággal vagy szabadságvesztéssel bünteti az egészségügyi dolgozókkal szembeni megfélemlítést vagy agressziót. A jogszabályjavaslat szerint az állami vagy magánegészségügyi intézményekben dolgozó személyzet tagjainak közvetlen vagy kommunikációs eszközök útján történő megfélemlítése pénzbüntetéssel vagy 6 hónaptól 2 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. Ütlegelés és egyéb erőszakos tettek esetén 1-től 5 évig terjedő, testi sértés büntette esetén 2-től 7 évig terjedő börtönbüntetés. büntetés szabható ki. A tervezet kezdeményezői szerint a törvénymódosítás lehetővé teszi, hogy az egészségügyi személyzet és a kisegítő személyzet ellen elkövetett agresszió és a rendőrök, katonák vagy erdészek elleni agresszióhoz hasonlóan szigorú büntetést vonjon maga után. A Bihar megyei területi munkaügyi felügyelőséghez benyújtott kollektív elbocsátási szándéknyilatkozatok szerint mintegy 390 a szerencsejáték szektorban dolgozó alkalmazott marad munkanélkül. Samuel Millián, a nagyváradi helyi rendőrség vezetője szerint az év elején 86 szerencsejátékterem működött Nagyváradon, amelyek közül május 15-ig 21-et már bezártak. Ezek a tevékenységek kizárólag a város peremén, az elkerülő út mentén található 14 kereskedelmi övezetben működhetnek tovább. A játéktermek működését a helyi tanács évente engedi. Négyzetméterenként évi 1000 lejes díj ellenében, de legalább 50 000 lejes éves illetékkel. A termek kizárólag bevásárlóközpontokban működhetnek, külön külső bejárattal, legalább 50 négyzetméteres alapterületen, amely nem haladhatja meg az épület összterületének 10%-át. A romániaiak kevesebbet költenek ételre és ritkábban járnak szórakozni, hogy külföldre utazhassanak nyaralni, írja a Digi24. A Román Nemzeti Bank adatai szerint csak az idei év első három hónapjában a hazai turisták több mint 2 milliárd eurót költöttek külföldön, miközben itthon visszaesett a fogyasztás és a vásárlás mértéke. 2026 márciusában az utazók 260 millió eurót költöttek el külföldön, ami 20%-os növekedést jelent 2025 márciusához képest. Ugyanakkor az év első három hónapjában a lakosság 2,1 milliárd eurót költött külföldön, ami 33%-kal több, mint az előző év azonos időszakában.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
12: Folytatódik a kellemes, kora nyárias időjárásunk. Ma a nappali csúcsértékek 25-26 fok körül alakulnak, éjszakára pedig 15 fokra hűl vissza a levegő. A következő napokban a hőmérők higanyszálai egyre magasabbra érnek, pénteken 27, szombaton és vasárnap pedig 28 fokot mérhetünk. Majd csapadék nem várható.
7: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
0: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
2: Plusz FM. Közlekedési információk.
12: Újraindult a forgalom Nagyváradon, a Zon és Tilor utcai aluljáró felett található körforgalomban. Az autósok ismét mindkét irányban közlekedhetnek a Körös, azaz a Tudor Vladimirescu utca és az Onestilur utca között, valamint ismét el lehet jutni autóval az Aradi útra és az Alexandru Kázában útra is. Az aluljárónál a munkálatok tovább folytatódnak, emiatt a Löposoló utca irányába továbbra is le van zárva a forgalom. Vezessetek óvatosan, jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
2: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
12: Jó reggelt, nagyváradiak! Környékbeliek, a staféta átvéve 8 óra múlt. Pár perccel a 89,6-on pedig már Szegedi Máriát halljátok. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, én déli 12 óráig itt vagyok. Érkezem a bennünket leginkább érintő infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel természetesen. Ha pedig bármilyen információtok, kérdésetek van, várom hívásaitokat, üzeneteiteket, most pedig hozom is Tom Green-en dalát. Jó utat és jó rádiózást kívánok nektek!
2: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM! Plusz

8 óra 11 perc, jó reggelt, Nagyváradi a környékbeliek, egy nagyon fontos információ. Péntektől komoly közlekedési változások lépnek életbe Nagyváradon, elkezdődik ugyanis két közúti aluljáró építése. Emiatt pedig lezárják a főutca vasútállomás és Körösáruház közötti szakaszát, illetve a Magér utat a Georgenescu utcáig. A másfél kilométeres érintett részen teljesen leáll a villamos és buszforgalom is. Az 1-es és 3-as villamosjáratokat felfüggesztik, helyettük T8-as jelzésű pótlóbusz közlekedik a Gosdú Liceum és az Olaszi Park között. A 2-es és 4-es villamos módosított útvonalon jár majd, és új 8-as villamosjáratot is indítanak Ősi és Rogériuszi vasúti híd között. Az 5-ös, 6-os és 7-es villamos menetrendje nem változik. Több buszjárat útvonala is módosul, ezekről a későbbiekben számolok be nektek, de annyit elárulok, hogy a 11-es és a 17-es járat is módosul. Én azt mondom, hogy indulás előtt mindenképp tájékozódjatok az új menetrendről és útvonalakról az otele.ro weboldalon és az Otele, tehát a Nagyváradi Közlekedési Vállalat applikációjában. Jó utat és jó rádiózást kívánok, már zenélünk is tovább.

harcosok, Nagyvárad nyerte a legjobb promóció kategória díját a 2026-os az év úti célja gálán, amelyet múlt hét csütörtök este rendeztek meg a konstancai kaszinóban. Derül ki a Visitor Rádió Egyesület közleményéből. A város a Nagyvárad hatás nevű turisztikai kampánnyal érdemelte ki ezt az elismerést, és hát a mintegy 6 hónapon át zajló kampány fő célja az volt, hogy a bukarestiek figyelmét Nagyváradra irányítsa, valamint népszerűsítse a két város közötti repülőjáratokat. A promóció több platformon futott, közösségi médiában, influencerek közreműködésével, illetve bukaresti metróállomásokon elhelyezett reklámokon keresztül. A kampány első szakasza a Nagyvárad hangulatát és turisztikai látványosságait mutatta be, míg a második, és ez a kedvencem, egy szokatlanul önironikus üzenettel próbálta felkelteni az érdeklődést, így hangzik: Nagyvárad, a város, ahol nem történik semmi. Gyere el és nézd meg, ha nem hiszed. Az év úti célja verseny Románia egyik legfontosabb turisztikai megmérettetése, ahol a nyerteseket szakmai zsűri, közönségszavazatok és országos kutatások alapján választják ki. A mostani díj pedig tovább növelheti Nagyvárad ismertségét és erősítheti a város turisztikai vonzerejét.

0: Itt a Plusz FM Nagyvárad és környéke egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját hallgatjátok. 8 óra múlt 27 perccel, az elő pedig az Airi Mafia volt egy álmom című daluk szólt nekünk. Ezzel pedig fél időhöz érkeztünk, a folytatásban érkeznek a bennünket leginkább érintő hírek. Egy rövid reklámot követően Petro Anita beszámol nekünk arról, hogy világrekorddal ünnepelheti 420. születésnapját Nagy Szalonta. A hírek után pedig folytatjuk a legszuperebb slágerekkel, maradjatok velünk.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port örölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Ringsilhaa gyorsan már 5 percen belül hat és hatása akár 10 órán át is eltart. A xilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringsilhaa féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyilásban naponta akár 3 alkalommal legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsok, új gumiabroncsok és új felnék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238. Jani kaucsok, a Continental által gyártott Pontes gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
2: Gyere az első nagyváradi Áták Hiperdiscontba az Ogorulú út 65G szám alá a Szőlősi út végénél. Vásárolj 350 g-os Napolact Gust Domol Telemeat csupán 12,49-ért, valamint egy tekercses 3 rétegű kilopapírtörlőt csupán 9,99-ért. Az árak legalább 3 darab termék megvásárlása esetén érvényesek naponta 6 és 21 óra között. Áták, le az árakkal!
3: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a fürdőszoba valódi pihenőtérre alakítása, a Dedemannál a Target Card előlappal és tartozék szerkezettel 775, valamint az 50x120 cm-es fürdőszobai radiátor csak 149 lei. Dedemann. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Pálfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Összesítette a pénzügyminisztérium az országos adóhatóság szolgáltatásaival és a privát virtuális tér elnevezésű platformmal kapcsolatos visszajelzéseket. Világrekorddal ünnepelheti 420. születésnapját Nagy Szalonta. Lemondott romániai beruházásáról és a teljes profitját kiviszi az országból a Renault. Sziasztok, Petro Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Összesítette a pénzügyminisztérium az országos adóhatóság szolgáltatásaival és a privát virtuális tér elnevezésű platformmal kapcsolatos visszajelzéseket a válaszadóknak az adóhatóság kirendeltségeinél való ügyintézéskor tapasztaltakról, az ANAF online szolgáltatásairól, telefonos ügyfélszolgálatáról és digitális segítségnyújtási eszközeiről kellett véleményt mondaniuk. Az eredmények szerint a kirendeltségeknél szerzett tapasztalatokat többnyire pozitívnak értékelték az adófizetők, az 1-től 5-ig terjedő skálán 4-esre pontozták mind az elmúlt 12 hónap interakciói, mind a legutóbbi tapasztalat vonatkozásában. Többségüknek a lassú és instabil honlap, a CPV műszaki problémái, a felület nehezen használhatósága, valamint a karbantartás és frissítések miatti gyakori elérhetetlensége okozza a legtöbb gondot. Különleges és történelmi jelentőségű eseményre készül Nagy Szalonta. A Hajdúváros idén nem csak színes kulturális programokkal és nagyszabású koncertekkel várja az érdeklődőket a szalontai napokra, hanem újabb Guinness rekord felállítására is vállalkozik. A szervezők célja, hogy elkészítsék a világ legnagyobb bölénybogrács gulyását, méltó módon tisztelegve a város alapításának 420. évfordulója előtt. Nagy Szalonta 20 évvel ezelőtt egyszer már beírta nevét a Guinness rekordok könyvébe egy hatalmas gulyás elkészítésével, akkor a város alapításának 400. évfordulóját ünnepelve. A város története egészen 1606-ig nyúlik vissza, amikor Bocskai István erdélyi fejedelem június 3-án aláírta azt az okiratot, amellyel 300 hajdút telepített a mai Nagy Szalonta helyére. Lemondott romániai beruházásairól a Renault, nem növelik az Automobile Dacia termelési kapacitását, írja a profit.ru. A döntés az autóipar és a Renault csoport szintjén bekövetkezett perspektívaváltást tükrözi. A fejlesztési terv más környezetben született, amelyben a volumen növelése volt a fő célkitűzés. A hangsúly jelenleg a hatékonyságon, a rugalmasságon és az erőforrások felhasználásának optimalizálásán van, nyilatkozta az Automobile Dacia pénzügyi igazgatója. A Mio-Vennben található üzem jelenleg évi mintegy 350 000 gépkocsi összeszerelés. Alkalmas. A termelés még sosem volt csúcsra járatva, a maximumot a 2024-es 309.432 jármű jelentette. Idén a Renault két új Dacia-t is piacra dob, azonban egyiket sem Romániában gyártják. A Dacia Sineo modellt Törökországban fogják gyártani, a márka új elektromos modelljét pedig Szlovéniában szerelik össze.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Folytatódik a kellemes, kora nyárias időjárásunk, ma a nappali csúcsértékek 25-26 fok körül alakulnak, éjszakára pedig 15 fokra hűl vissza a levegő. A következő napokban a hőmérők higanyszálai egyre magasabbra érnek, pénteken 27, szombaton és vasárnap pedig 28 fokot mérhetünk, majd csapadék nem várható.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és takarmányboltok támogatták. Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Ivóvíz és csatornahálózat bővítési és felújítási munkálatok miatt június 2-ig lezárták a Pelikánúli utcát az autóforgalom előtt, ugyanakkor a környéken lakók számára biztosítják a behajtást. Jó utat, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most vissza a zenéhez.
0: A The Black Eyed Peas dala előtt hozom nektek Olivia Dean Man I Need című dalát. Jó utat, jó rádiózást és jó munkát kívánok nektek!
1: Slágerek, magyar kedvencek nagyváradon! Ez a

slágerek, és helyi információk itt a Plusz FM csütörtök délelőtti adásában. Jó reggelt, több mint 75 millió lejes európai támogatásból új bútorokkal, digitális eszközökkel és korszerű tanfelszerelésekkel látják el a nagyváradi iskolákat és óvodákat. A fejlesztések már több intézményben zajlanak, külön támogatást kap a szakoktatás. Egyébként a Mihály Vitézul Műszaki Kollégium és a Parthéniek Kozmá Közgazdasági Kollégium gyakorlati műhelyeit új oktatási eszközökkel látják el. Emellett fejlesztik a Traian Vujá Műszaki Kollégium és a Konstantin Brönkós Technológiai Líceum szakmai műhelyeit is. A projekt részeként zenei kabinetek, logopédiai termek, nyelvi laborok és még a gyermekpalota gokárt kabinete is új felszereléseket kap. A beruházás mérete pedig jól mutatja, hogy milyen átfogó fejlesztésről van szó. Összesen 1275 tantermet és óvodai csoportszobát látnak el új bútorokkal és taneszközökkel. Emellett 31 természettudományos laboratóriumot korszerűsítenek, köztük fizika, kémia és biológia laborokat, valamint multidisziplináris laborokat.

pluszosok, egy kihagyhatatlan kiállításra invitálnálak benneteket. Az ENSZ Galéria és a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség közös szervezésében különleges jelentőségű képzőművészeti kiállítást tekinthető meg a Püspöki Palotában, Nagybányai Remek Művek Magángyűjteményekből címmel. A Nagyváradi kiállítás a 2023-ban elindított sorozat negyedik állomása, amelynek célja a Nagybányai Festőiskola örökségének újra kontextualizálása és szélesebb közönséghez való eljuttatása a Kárpát-medence különböző városaiban. A válogatás koncepciója Eleni Korani kurátor nevéhez fűződik, aki az ENSZ Galéria gyűjteményére, valamint magyarországi és nemzetközi kapcsolataira támaszkodva olyan műtárgy együttest állított össze, amely a Nagybányai Iskola stiláris sokszínűségét és fejlődési ívét egyaránt bemutatja. Az időszakos kiállítás különlegessége pedig, hogy több olyan jelentős mű is szerepel benne, amely ritkán látható a nyilvánosság előtt. A tárlat átfogó képet nyújt a nagybányai művésztelep fejlődéséről, a századforduló naturalista festészetétől az impresszionizmuson és a posztimpresszionizmuson át egészen az avantgárd irányzatokig, valamint a posztnagybányai mesterek munkásságáig. Eleni Korani kurátorral pedig mi is készítettünk egy interjút, érdemes meghallgatni, ez elérhető a plusfm.ro weboldalunkon az interjúk fülecskére kattintva. A tárlatot pedig június 20-áig hétfőtől szombatig 9 és 17 óra között lehet megtekinteni a Római Katolikus Püspöki Palota második emeleti kiállítóterében. Ajánlom nektek nagy szeretettel.

0: nagy háradiak. Környékbeliek, ha épp úton vagytok, és sebességmérés, torlódást, vagy netalán útlezárást észleltek valahol, hívjatok bátran 0359 17 22 22, ez a vezetékes számunk. De ott vagyunk a közösségi oldalakon is, Facebookon és Instagramon is megtaláltok bennünket Plusz FM nagyváratként, itt pedig üzenhettek nekünk. Most pedig zárjuk a csütörtök délelőtti plusz első óráját, hamarosan 9 óra. A stafétát már hát is adom Petro Anitának, aki érkezik a hírekkel, a hírek után pedig ilyen klassz slágerrel folytatjuk majd a délelőtti pluszt. Mutatom.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
3: Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remát üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos,
2: visszatér a Waves Fesztivál július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél. Fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ro-t és a wavesfesztivál.ro-t.
4: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
5: Mi a közös a lejben és a forintban? Mindkettő segít, hogy közelebb legyél szeretteidhez. A Raiffeisennél pedig mindkét számlát díjmentesen megkaphatod. Legyél te is a Raiffeisen Bank ügyfele, nyisd lej alapú folyószámlát és díjmentes forintszámlát is kapsz 0 számla vezetési díjjal és Beneré deviza árfolyammal. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Összesítette a pénzügyminisztérium az országos adóhatóság szolgáltatásaival és a privát virtuális tér elnevezésű platformmal kapcsolatos visszajelzéseket. Világrekorddal ünnepelheti 420. születésnapját Nagyszalonta. Lemondott romániai beruházásáról és a teljes profitját kiviszi az országból a Renault. Sziasztok, Petro Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Összesítette a pénzügyminisztérium az országos adóhatóság szolgáltatásaival és a privát virtuális tér elnevezésű platformmal kapcsolatos visszajelzéseket a válaszadóknak az adóhatóság kirendeltségeinél való ügyintézéskor tapasztaltakról, az ANAF online szolgáltatásairól, telefonos ügyfélszolgálatáról és digitális segítségnyújtási eszközeiről kellett véleményt mondaniuk. Az eredmények szerint a kirendeltségeknél szerzett tapasztalatokat többnyire pozitívnak értékelték az adófizetők, az 1-től 5-ig terjedő skálán 4-esre pontozták mind az elmúlt 12 hónap interakciói, mind a legutóbbi tapasztalat vonatkozásában. Többségüknek a lassú és instabil honlap, a CPV műszaki problémái, a felület nehezen használhatósága, valamint a karbantartás és frissítések miatti gyakori elérhetetlensége okozza a legtöbb gondot.
6: Különleges és történelmi jelentőségű eseményre készül Nagy Szalonta. A Hajdúváros idén nem csak színes kulturális programokkal és nagyszabású koncertekkel várja az érdeklődőket a szalontai napokra, hanem újabb Guinness rekord felállítására is vállalkozik. A szervezők célja, hogy elkészítsék a világ legnagyobb bölénybogrács gulyását, méltó módon tisztelegve a város alapításának 420. évfordulója előtt. Nagy Szalonta 20 évvel ezelőtt egyszer már beírta nevét a Guinness rekordok könyvébe egy hatalmas gulyás elkészítésével, akkor a város alapításának 400. évfordulóját ünnepelve. A város története egészen 1606-ig nyúlik vissza, amikor Bocskai István erdélyi fejedelem június 3-án aláírta azt az okiratot, amellyel 300 hajdút telepített a mai Nagy Szalonta helyére. Lemondott romániai beruházásairól a Renault, nem növelik az Automobile Dacia termelési kapacitását, írja a Profit.ru. A döntés az autóipar és a Renault csoport szintjén bekövetkezett perspektívaváltást tükrözi. A fejlesztési terv más környezetben született, amelyben a volumen növelése volt a fő célkitűzés. A hangsúly jelenleg a hatékonyságon, a rugalmasságon és az erőforrások felhasználásának optimalizálásán van, nyilatkozta az Automobile Dacia pénzügyi igazgatója. A Mioven-ben található üzem jelenleg évi mintegy 350 000 gépkocsi összeszerelés alkalmas. A termelés még sosem volt csúcsra járatva, a maximumot a 2024-es 309.432 jármű jelentette. Idén a Renault két új Dacia-t is piacra dob, azonban egyiket sem Romániában gyártják. A Dacia Sineo modellt Törökországban fogják gyártani, a márka új elektromos modelljét pedig Szlovéniában szerelik össze.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Folytatódik a kellemes, kora nyárias időjárásunk, ma a nappali csúcsértékek 25-26 fok körül alakulnak, éjszakára pedig 15 fokra hűl vissza a levegő. A következő napokban a hőmérők higanyszálai egyre magasabbra érnek, pénteken 27, szombaton és vasárnap pedig 28 fokot mérhetünk, majd csapadék nem várható.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Újraindult a forgalom Nagyváradon, a Zon és Tilor utcai aluljáró felett található körforgalomban. Az autósok ismét mindkét irányban közlekedhetnek a Körös, azaz a Tudor Vladimirescu utca és az Onestilur utca között, valamint ismét el lehet jutni autóval az Aradi útra és az Alexandru Kázában útra is. Az aluljárónál a munkálatok tovább folytatódnak, emiatt a Löposuló utca irányába továbbra is le van zárva a forgalom. Vezessetek óvatosan, jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: 2026. május 21-e csütörtök, a 89,6-on pedig a Plusz FM délelőtti adása pörög. Szegedi Mária vagyok, és déli 12 óráig itt vagyok veletek. Érkezem helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel. A folytatásban például itt lesz a Gruhaus és a Hajnal című daluk, előtte pedig felcsendül az ígért Martin Garrix és Jax 2-se. Jó utat, jó rádiózást és jó munkát kívánok nektek!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Álláskeresők összesen 740 megüresedett állást kínálnak Bihar megyében, Nagyváradon pedig a szabad munkahelyek száma 355. Többek között kereskedelmi ügynököt, biztonsági őrt, épület és járműtakarítót, ügyfélszolgálatost, szállítási ügynököt, szakácssegédet, kézicsomagolót, biológust, menedzserasszisztenst, kommunikációs asszisztenst, pultost, sofőröket, könyvelőt, minőségellenőrt, kézbesítőt, állatgondozót, de diszpécsert, autószerelőt, takarítót, szakmérnököket, raktárost, árumozgatót, pincért, eladót, masszört, szakképzetlen munkásokat is keresnek. További információkkal a Bihar megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökség székein szolgálnak, azaz Nagyváradon, a Transzilvániai utca 2 szám alatt. Mondom a telefonszámukat: 0259 436 821. Sok sikert kívánok az álláskeresőknek, a folytatásban pedig a délelőtti pluszban már fel is csendül Alex Orondala.

Plusz a sok, idén is lesz Nagyváradon gumikacsa úsztató verseny június 1-én gyermeknapon. A Váradi Rotaract Klub által szervezett jótékonysági esemény során 10 000 gumikacsát engednek a Sebeskörös vizébe a Garasos hídról. A programok 12 órától kezdődnek, maga az úsztatás 16 órától indul. Az egyéni számsorral ellátott gumikacsákat bárki idézőjelesen örökbe fogadhatja, az első 50 beérkező kacsa gazdája pedig jutalomban részesül. A résztvevők több jótékonysági ügy egyikét támogathatják, az egyik ilyen az oktatás a mozgáson keresztül, amelynek célja, hogy iskolákat szereljenek fel pingpongasztalokkal, hogy ösztönözzék a diákok aktív életmódját. Ugyanakkor az agyszárnyakat a fogyatékkal élő gyermekeknek projekt célja, hogy a befolyt támogatásból védett otthont építsenek a családi támogatás nélküli fiatalok számára, biztonságos környezetet és az önállóság esélyét kínálva számukra. A harmadik cél az, amikor a szegénység elveszi a gyermekkorodat címet viseli. Ezen projekt a nehéz helyzetben lévő anyák támogatását és a kiszolgáltatott gyermekek védelmét célozza a családok szétválásának megelőzése érdekében. A résztvevők a regisztráció során választhatják ki, hogy melyik ügyet szeretnék támogatni. További információt az esemény hivatalos honlapján és Facebook oldalán találtok. Itt lehet regisztrálni is. Június 1-én gyermeknapon tehát ismét megszervezik a nagy népszerűségnek örvendő gumikacsa úsztató versenyt itt Nagyváradon.

0: McDonald's Szembeszél című dalával fél időhöz érkeztünk a csütörtök délelőtti plusz második órájában. Ez azt jelenti, hogy Petró Anita kolléganőmmel érkezik, és a bennünket leginkább érintő hírekkel. Például szótejt arról, hogy különleges és történelmi jelentőségű eseményre készül Nagy Szalonta 420. születésnapja alkalmából, illetve szótejt az NF online szolgáltatásairól is, úgyhogy maradjatok velünk a folytatásban is, érdemes lesz, én pedig a hírek után jövök a legszuperebb slágereinkkel.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remát üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos!
3: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás mátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek. Gyere az első nagyváradi Áták Hiperdiszkontba az Ogorulói út 65G szám alá a Szőlősi út végénél. Vásárolj 0,75 literes budoriászkábort különböző kiszerelésben csupán 19,99 banért, valamint 500 g-os Comtim grill kolbászt csupán 11,99 banért. Az árak legalább 3 darab termék megvásárlása esetén érvényesek, naponta 6 és 21 óra között. Áták, le az árakkal!
4: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a házi munka gyors elvégzése, a Dedemannál a 3050 wattos Paxton vasaló csak 99 lej 90 bani, valamint a Paxton mixer tállal csak 119 lej. Dedemann. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
3: Homok, vesekő. Fedezd fel a gyógyszertárakban található uraktív lítóformulát. Hozzájárul a vesekő képződés megelőzéséhez, a homok kiküszöböléséhez és a fájdalom enyhítéséhez. Uraktív lító. Nőknek és férfiaknak egyaránt ajánlott. Ez egy étrendkiegészítő, ásványi anyagokat és növényi kivonatokat tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot, napi 2 kapszula. Gyermekektől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Összesítette a pénzügyminisztérium az országos adóhatóság szolgáltatásaival és a privát virtuális tér elnevezésű platformmal kapcsolatos visszajelzéseket. Világrekorddal ünnepelheti 420. születésnapját Nagy Szalonta. Lemondott romániai beruházásáról, és a teljes profitját kiviszi az országból a Renault. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Összesítette a pénzügyminisztérium az országos adóhatóság szolgáltatásaival és a privát virtuális tér elnevezésű platformmal kapcsolatos visszajelzéseket a válaszadóknak az adóhatóság kirendeltségeinél való ügyintézéskor tapasztaltakról, az ANAF online szolgáltatásairól, telefonos ügyfélszolgálatáról és digitális segítségnyújtási eszközeiről kellett véleményt mondaniuk. Az eredmények szerint a kirendeltségeknél szerzett tapasztalatokat többnyire pozitívnak értékelték az adófizetők, az 1-től 5-ig terjedő skálán 4-esre pontozták mind az elmúlt 12 hónap interakciói, mind a legutóbbi tapasztalat vonatkozásában. Többségüknek a lassú és instabil honlap, a CPV műszaki problémái, a felület nehezen használhatósága, valamint a karbantartás és frissítések miatti gyakori elérhetetlensége okozza a legtöbb gondot. Különleges és történelmi jelentőségű eseményre készül Nagy Szalonta. A Hajdúváros idén nem csak színes kulturális programokkal és nagyszabású koncertekkel várja az érdeklődőket a szalontai napokra, hanem újabb Guinness rekord felállítására is vállalkozik. A szervezők célja, hogy elkészítsék a világ legnagyobb bölénybogrács gulyását, méltó módon tisztelegve a város alapításának 420. évfordulója előtt. Nagy Szalonta 20 évvel ezelőtt egyszer már beírta nevét a Guinness rekordok könyvébe egy hatalmas gulyás elkészítésével, akkor a város alapításának 400. évfordulóját ünnepelve. A város története egészen 1606-ig nyúlik vissza, amikor Bocskai István erdélyi fejedelem június 3-án aláírta azt az okiratot, amellyel 300 hajdút telepített a mai Nagy Szalonta helyére. Lemondott romániai beruházásairól a Renault, nem növelik az automobile Dacia termelési kapacitását, írja a profit.ru. A döntés az autóipar és a Renault csoport szintjén bekövetkezett perspektívaváltást tükrözi. A fejlesztési terv más környezetben született, amelyben a volumen növelése volt a fő célkitűzés. A hangsúly jelenleg a hatékonyságon, a rugalmasságon és az erőforrások felhasználásának optimalizálásán van, nyilatkozta az automobile Dacia pénzügyi igazgatója. A Mioveny-ben található üzem jelenleg évi mintegy 350 ezer gépkocsi összeszerelésére alkalmas, a termelés még sosem volt csúcsra járatva, a maximumot a 2024-es 309.432 jármű jelentette. Idén a Renault két új Dacia-t is piacra dob, azonban egyiket sem Romániában gyártják. A Dacia Sineo modellt Törökországban fogják gyártani, a márka új elektromos modelljét pedig Szlovéniában szerelik össze.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Folytatódik a kellemes, kora nyárias időjárásunk, ma a nappali csúcsértékek 25-26 fok körül alakulnak, éjszakára pedig 15 fokra hűl vissza a levegő. A következő napokban a hőmérők higanyszálai egyre magasabbra érnek, pénteken 27, szombaton és vasárnap pedig 28 fokot mérhetünk, majd csapadék nem várható.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Forgalomkorlátozások vannak érvényben az Aradi út és a Körgyűrű kereszteződésénél zajló aluljáróépítési munkálatok, de zavartalan lebonyolítása érdekében. Az Aradi úton haladókat egy ideiglenesen kialakított szakaszra terelik, amely a városból kifelé a felüljáró alatt áthaladva a Hornbákhoz vezető útba csatlakozik bele, és innen haladhatunk tovább az Aradi úttal párhuzamos kiegészítő úton, ellenkező irányban úgy szintén ezen az útvonalon. Szent András irányából nem lehet csak a Hornbákig eljutni, és onnan a parkolón keresztül lehet becsatlakozni az Aradi útra, mind a városba befelé, mind a kifelé tartó irányokba. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Ray Dalával folytatjuk a csütörtök délelőtt itt a 89,6-on. Jó utat és jó rádiózást kívánok nektek!
1: Slágerek, magyar kedvencek nagyváradó. Ez a Plusz FM.

0: következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Ma és holnap több kulturális, irodalmi és tudományos program is várja az érdeklődőket a 34. Festum Varadinum utórendezvényein. Ma csütörtökön 9 órától startolt el az Animéter animációs konferencia a Párciumi Keresztény Egyetemen, amely az erdélyi és párciumi animáció világát helyezi középpontba. Ugyancsak ma csütörtökön 18 órától a Nagyváradi Könyvklub Bauer Barbara Most élsz című regénye köré szervez irodalmi és zenei estet, ahol Máté Péter dalai is felcsendülnek. Szintén 18 órától látható a Kriza János mesei című előadás a Kis Stúdió Színházban, amely a magyar népesség és a székely népi hagyomány világát idézi meg. Holnap, május 22-én pénteken 10 órától kezdődik a 4. Varadinum Tudományos Diákkori Konferencia, amelyen fiatal kutatók mutatják be munkáikat. A rendezvény kiemelt meghívottja pedig Romsics Ignác, Széchenyi díjas történész lesz. Minden érdeklődőt nagy szeretettel várnak, a részletes program pedig elérhető a festumvaradinum.ro weboldalon. Zajlanak tehát a 34. Festum Varadinum utórendezvényei pluszosok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

óra 49 perc, nagyváradiak környékbeliek, a 89,6-on pedig Zola, Sehova se passzolok című dalát hallottuk. Egy remek programajánlóval érkeztem hozzátok itt a csütörtök délelőtti plusz második órájában. Fiatal képzőművészek alkotásaiból nyílt ugyanis kiállítás a nagyváradi római katolikus püspöki palotában. Az időszakos képzőművészeti kiállítás mintegy 50 alkotást vonultat fel, amelyek vászonra, fára, kartonra készültek, vagy videókollás formájában jelentek meg. Stílusuk pedig a szimbolista, expresszionista és absztrakt művészet technikáit ötvözi. A püspöki palota második emeleti kiállító tereiben május 23-áig, tehát az idei múzeumok éjszakáján is megtekinthető a Hajláspont elnevezésű tárlat. A 9 képzőművész munkáin megfigyelhetjük a kolozsvári festőiskola vizuális szemléletét, amely nem csak Romániában, hanem nemzetközi szinten is meghatározó. A Hajláspont elnevezésű tárlat tehát látogatható május 23-áig Nagyváradon.

0: Szabadon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amiben fent nincs, majd nincs harapban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Ezzel pedig zárjuk a csütörtök délelőtti plusz második óráját, hamarosan 10 óra. A folytatásban egy rövid reklámot követően Petró Anita kolléganőm érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. Fogadjátok őt nagy szeretettel. Előtte viszont jó, ha tudjátok, ha van információtok, kérdésetek, hívhatok vagy írhatok üzenetet. SMS, WhatsApp és Viber számunk 0734 17 22 22, de hívhattok a 0359 17 22 22-es vezetékes számunkon. Most pedig mutatom, hogy mivel jövök vissza hozzátok a következő órában, egy magyar sláger lesz.

0: Campus FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operettslágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a vár falai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongora művész, különleges zongora este zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvénye. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
2: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő, metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
3: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Kedvezően véleményezte a Szenátus Jogi Bizottsága azt a törvénytervezetet, amely bírsággal vagy szabadságvesztéssel bünteti az egészségügyi dolgozókkal szembeni megfélemlítést vagy agressziót. Csak nem 400 alkalmazottat bocsátanak el Bihar megyében a játékgéptermek bezárása miatt. A romániaiak kevesebbet költenek ételre és ritkábban járnak szórakozni, hogy külföldre utazhassanak nyaralni. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Kedvezően véleményezte a Szenátus Jogi Bizottsága azt a törvénytervezetet, amely bírsággal vagy szabadságvesztéssel bünteti az egészségügyi dolgozókkal szembeni megfélemlítést vagy agressziót. A jogszabályjavaslat szerint az állami vagy magánegészségügyi intézményekben dolgozó személyzet tagjainak közvetlen vagy kommunikációs eszközök útján történő megfélemlítése pénzbüntetéssel vagy 6 hónaptól 2 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. Ütlegelés és egyéb erőszakos tettek esetén 1-től 5 évig terjedő, testi sértés büntette esetén 2-től 7 évig terjedő börtönbüntetés. A tervezet kezdeményezői szerint a törvénymódosítás lehetővé teszi, hogy az egészségügyi személyzet és a kisegítő személyzet ellen elkövetett agresszió is a rendőrök, katonák vagy erdészek elleni agresszióhoz hasonlóan szigorú büntetést vonjon maga után. A Bihar megyei területi munkaügyi felügyelőséghez benyújtott kollektív elbocsátási szándéknyilatkozatok szerint mintegy 390 a szerencsejáték szektorban dolgozó alkalmazott marad munkanélkül. Samuel Millián, a nagyváradi helyi rendőrség vezetője szerint az év elején 86 szerencsejátékterem működött Nagyváradon, amelyek közül május 15-ig 21-et már bezártak. Ezek a tevékenységek kizárólag a város peremén, az elkerülő út mentén található 14 kereskedelmi övezetben működhetnek tovább. A játéktermek működését a helyi tanács évente engedi. Négyzetméterenként évi 1000 lejes díj ellenében, de legalább 50 000 lejes éves illetékkel. A termek kizárólag bevásárlóközpontokban működhetnek, külön külső bejárattal, legalább 50 négyzetméteres alapterületen, amely nem haladhatja meg az épület összterületének 10%-át. A romániaiak kevesebbet költenek ételre és ritkábban járnak szórakozni, hogy külföldre utazhassanak nyaralni, írja a Digi24. A Román Nemzeti Bank adatai szerint csak az idei év első 3 hónapjában a hazai turisták több mint 2 milliárd eurót költöttek külföldön, miközben itthon visszaesett a fogyasztás és a vásárlás mértéke. 2026 márciusában az utazók 760 millió eurót költöttek el külföldön, ami 20%-os növekedést jelent 2025 márciusához képest. Ugyanakkor az év első 3 hónapjában a lakosság 2,1 milliárd eurót költött külföldön, ami 33%-kal több, mint az előző év azonos időszakában.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
5: Folytatódik a kellemes kora nyárias időjárásunk, ma a nappali csúcsértékek 25-26 fok körül alakulnak, északára pedig 15 fokra hűl vissza a levegő. A következő napokban a hőmérők higanyszálai egyre magasabbra érnek, pénteken 27, szombaton és vasárnap pedig 28 fokot mérhetünk, majd csapadék nem várható.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
7: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
8: Plusz FM. Közlekedési információk.
5: Újraindult a forgalom Nagyváradon, azon és Tilor utcai aluljáró felett található körforgalomban. Az autósok ismét mindkét irányban közlekedhetnek a Körös, azaz a Tudor Vladimirescu utca és az Onestilur utca között, valamint ismét el lehet jutni autóval az Aradi útra és az Alexandru Kázában útra is. Az aluljárónál a munkálatok tovább folytatódnak, emiatt a Löposuló utca irányába továbbra is le van zárva a forgalom. Vezessetek óvatosan, jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
8: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
5: 10 óra 4 perc Nagyváradi a környékbeliek, a 89,6-on pedig ezzel elstartol a csütörtök délelőtti plusz harmadik órája. Szegedi Mária vagyok, és déli 12 óráig itt vagyok veletek, elkísérlek benneteket helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és a legszuperebb slágerekkel, és mindeközben várom hívásaitokat, üzeneteiteket, ha bármilyen kérdésetek vagy információtok lenne. Most pedig folytatjuk a zenélést, érkezik az ígért Geszti Péter is, Péterfi Bori közöse, a Belét szerettem. Ez van. És akkor lehet hívni, lehet üzenni a kedvesnek, hogy na most hallgassa a Plusz FM-et, mert ez a dal neki szól. Jó utat és jó rádiózást kívánok nektek!
8: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvárad!

slágerek, magyar kedvencek és a bennünket érintő leghasznosabb információk, pluszosok testkamerákkal látják el a helyi rendőröket Nagyváradon. Így az intézkedések visszanézhetővé válnak. Az önkormányzat szerint ezzel egyszerre védik a polgárokat és az egyenruhásokat. A tervek szerint pedig az év második felében működésbe is állhat a rendszer, mondta Samuel Millian, a helyi rendőrség igazgatója Bihor Jánulnak. A testkamerák használata nem lesz opcionális, a rendőröknek kötelezően be kell kapcsolniuk az eszközt, többek között igazoltatáskor, szabálysértések rögzítésekor, kényszerítő eszközök alkalmazásakor, illetve minden olyan beavatkozásnál, amely a közrend vagy az emberi élet védelmét szolgálja. Az érintetteket tájékoztatni kell arról azonban, hogy a beszélgetést rögzítik. A felvételeket legfeljebb 6 hónapig lehet tárolni, ezt követően törölni kell őket, kivéve ha bizonyítékként kerülnek be egy büntető vagy szabálysértési eljárásba.

pluszosok, jó hírrel érkeztem. Elindult a nagyváradi Swimathon idei adománygyűjtő kampánya, amelynek keretében június 20-áig 24 közösségi projekt támogatására buzdítják a helyieket. Az egészségügy, az oktatás, a szociális segítségnyújtás és a környezetvédelem területéről kiválasztott kezdeményezések mögé idén is a helyi közösség összefogását várják a szervezők. A nagyváradi közösségi alapítvány által szervezett esemény célja ezúttal is az, hogy minél több embert mozgósítson olyan ügyek támogatására, amelyek valós segítséget jelenthetnek a közösség különböző területein. A kampány lényege nem csupán az adományozás, hanem az is, hogy minél többen személyesen és részeseivé váljanak egy-egy jó ügy sikerének. Erre többféle lehetőség is kínálkozik, az érdeklődők közvetlenül is támogathatják a számukra fontos projekteket, de vállalhatják azt is, hogy nagykövetként népszerűsítik azokat a saját közösségükben. Emellett úszóként is csatlakozhatnak a kezdeményezéshez. Az úszóknak 6 fős csapatokba kell szerveződniük, és nem csak a medencében kell helytállniuk, hanem az eseményt megelőző hetekben is, hiszen a választott ügy mellé támogatókat és adományokat is kell gyűjteniük. Az úszók jelentkezését május 31-ig várják. Az idei kiadásban kiválasztott 24 projekt a helyi közösség sokféle igényére reagál. Közös pontjuk, hogy mindegyik mögött valós helyi szükségletek és emberi történetek állnak. A kampány csúcspontját június 6-án szombaton rendezik meg a nagyváradi Ioan Alexandrescu olimpiai úszodában, ahol a csapatok vízbe szállnak az általuk támogatott ügyekért. A közönséget is várják természetesen. A lelátóra a belépés ingyenes.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Folytatjuk a délelőtt, nagyváradiak, környékbeliek, mi itt a csütörtök délelőti pluszban, méghozzá a harmadik órájában fél időhöz érkeztünk. A folytatásban már itt is van Petru Anita kolléganőm, a bennünket leginkább érintő hírekkel egy rövid reklámot követően érkezik, és beszámol nekünk többek között arról, hogy összesítette a pénzügyminisztérium az országos adóhatóság szolgáltatásaival és a privát virtuális tér elnevezésű platformmal kapcsolatos visszajelzéseket. Maradjatok velünk a részletekért, én pedig érkezem majd a legszuperebb slágerekkel itt a Pluszon.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Különleges művészeti élmény érkezik Nagyváradra. Június 20-áig látogatható a nagyváradi római katolikus püspöki palotában a Nagybányai Remek Művek Magángyűjteményekből című nagyszabású kiállítás. 41 ritkán látható festmény a nagybányai művésztelep legnagyobb mestereitől. Iványi Grünwald Béla, Ferenczi Károly, Zóbel Béla, Tihanyi Lajos és még sokan mások. Olyan alkotások, amelyek Nyugat-Európából és magángyűjteményekből érkeznek. Most először Nagyváradon. Ne hagyja ki a tavasz egyik legkiemelkedőbb kulturális eseményét. Nagybányai Remek Művek magángyűjteményekből Nagyváradon, a Püspöki Palotában.
3: Ati Kompresszore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, hótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
4: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Összesítette a pénzügyminisztérium az országos adóhatóság szolgáltatásaival és a privát virtuális tér elnevezésű platformmal kapcsolatos visszajelzéseket. Világrekorddal ünnepelheti 420. születésnapját Nagyszalonta. Lemondott romániai beruházásáról és a teljes profitját kiviszi az országból a Renault. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Összesítette a pénzügyminisztérium az országos adóhatóság szolgáltatásaival és a privát virtuális tér elnevezésű platformmal kapcsolatos visszajelzéseket a válaszadóknak az adóhatóság kirendeltségeinél való ügyintézéskor tapasztaltakról, az ANAF online szolgáltatásairól, telefonos ügyfélszolgálatáról és digitális segítségnyújtási eszközeiről kellett véleményt mondaniuk. Az eredmények szerint a kirendeltségeknél szerzett tapasztalatokat többnyire pozitívnak értékelték az adófizetők, az 1-től 5-ig terjedő skálán 4-esre pontozták mind az elmúlt 12 hónap interakciói, mind a legutóbbi tapasztalat vonatkozásában. Többségüknek a lassú és instabil honlap, a CPV műszaki problémái, a felület nehezen használhatósága, valamint a karbantartás és frissítések miatti gyakori elérhetetlensége okozza a legtöbb gondot. Különleges és történelmi jelentőségű eseményre készül Nagyszalonta. A Hajdúváros idén nem csak színes kulturális programokkal és nagyszabású koncertekkel várja az érdeklődőket a szalontai napokra, hanem újabb Guinness rekord felállítására is vállalkozik. A szervezők célja, hogy elkészítsék a világ legnagyobb bölénybogrács gulyását, méltó módon tisztelegve a város alapításának 420. évfordulója előtt. Nagyszalonta 20 évvel ezelőtt egyszer már beírta nevét a Guinness rekordok könyvébe egy hatalmas gulyás elkészítésével, akkor a város alapításának 400. évfordulóját ünnepel. A város története egészen 1606-ig nyúlik vissza, amikor Bocskai István erdélyi fejedelem június 3-án aláírta azt az okiratot, amellyel 300 hajdút telepített a mai Nagyszalonta helyére. Lemondott romániai beruházásairól a Renault, nem növelik az automobile Dacia termelési kapacitását, írja a profit.ru. A döntés az autóipar és a Renault csoport szintjén bekövetkezett perspektívaváltást tükrözi. A fejlesztési terv más környezetben született, amelyben a volumen növelése volt a fő célkitűzés. A hangsúly jelenleg a hatékonyságon, a rugalmasságon és az erőforrások felhasználásának optimalizálásán van, nyilatkozta az automobile Dacia pénzügyi igazgatója. A Mioventben található üzem jelenleg évi mintegy 350 ezer gépkocsi összeszerelésére alkalmas, a termelés még sosem volt csúcsra járatva, a maximumot a 2024-es 309.432 jármű jelentette. Idén a Renault két új Dacia-t is piacra dob, azonban egyiket sem Romániában gyártják. A Dacia Sineo modellt Törökországban fogják gyártani, a márka új elektromos modelljét pedig Szlovéniában szerelik össze.
1: És most vissza a zenéhez!
0: Benson Bondalával folytatjuk a csütörtök délelőtöt, jó utat, jó rádiózást és jó munkát kívánok nektek!
1: Slágerek, magyar

Figyelem plusz a sok fontos információ, május 22-től tehát holnaptól nem csak a villamos, hanem a buszközlekedés is jelentősen átalakul Nagyváradon a főutca és a Magyaró út lezárása miatt. Az új közúti aluljáró építése miatt több járat módosított útvonalon közlekedik. Majd a 13-as, a 13G és a 722-es buszoknál megszűnik a poliklinika és az idegszanatórium megállója. Helyettük két új megállót alakítanak ki a Dózsa-György utcában. A 18-as járat nem érinti a vasútállomást, végállomása ideiglenesen a Stefáncsel Máré úti buszpályaudvar lesz. A 29-es, 30-as, 32-es, 34-es, 39-es és 40-es járatok szintén terelőútvonalon közlekednek majd, főként a George Enescu utca, a Junkránga tér és az Olaszi park érintésével. Több járat pedig csak az egyik irányban változtat útvonalat, ezért az utasoknak érdemes indulás előtt ellenőrizniük az aktuális menetrendet és megállókat. Erre ott van a Nagyváradi Helyi Közlekedési Vállalat weboldala, az otele.ro, illetve az applikációjuk.

Itt a Plusz FM, Nagyvárad és környéke, egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját hallgatjátok, ahol többek között ilyen klassz magyar slágereket is kaptok. Pluszosok, nem sikerült meghódítani a 8485 méteres Makalut Varga Csaba nagyváradi hegymászónak. A hazajáró beszámolója szerint a második csúcstámadási kísérlet során a hegymászó a 7500 méteren fekvő hármas táborból indult útnak, azonban a szélsőséges körülmények miatt végül vissza kellett fordulnia. Miután már nem érezte a lábujjait és jelentősen lelassult, a biztonságot választva megszakította a csúcstámadást. Varga Csaba visszatért a hármas táborba, majd szerda reggel sikeresen lejutott az alaptáborba. Varga Csaba eddig 6-8000 méternél magasabb hegycsúcsra jutott fel, és lobogtatta meg a Nagyvárad feliratos magyar zászlót. Ezzel a ma élő legtöbb 8000 méternél magasabb hegycsúcsot pótlagos oxigén és magashegyi teherhordók igénybevétele nélkül elérő magyar hegymászó. A váradi hegymászó tavaly a világ második legmagasabb hegycsúcsa, a K2 megmászását tűzte ki célul, azonban a rossz időjárás, a halálos áldozatot is követelő lavinák és a kedvezőtlen körülmények miatt kénytelen volt akkor is félbehagyni az expedíciót. Mi így is büszkék vagyunk rá, és a legjobb döntést hozta. Szeretettel gratulálunk Varga Csaba nagyváradi hegymászónak. Várjuk haza!

koszosok, arra kérlek benneteket, hogy legyetek szemeim és füleim a városban és a környékén. Ha bármi rendkívüli tapasztaltok az utakon, legyen szó torlódásról, sebességmérésről vagy útlezárásról, hívjatok bátran vagy írjatok üzenetet, vezetékes számunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22. Most pedig zárjuk a csütörtök délelőtti plusz harmadik óráját, hamarosan 11 óra. A folytatásban már itt is van Petró Anita a hírekkel. Fogadjátok szeretettel, én pedig ezzel a szuper slágerrel várlak vissza benneteket a következő

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remárt üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos!
2: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a fürdőszoba valódi pihenőtérre alakítása, a Dedemannál a Target Card előlappal és tartozik szerkezettel 775, valamint az 50x120 cm-es fürdőszobai radiátor csak 149 lei. Dedemann. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
3: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Május 27-ig a 0,75 literes Trey Pietre bor ára különböző kiszerelésben 8,99 bani, valamint a görög dinnye kilója mindössze 5,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
0: Szupe, FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Napokon belül lejár a határidő, május 25-ig kell leadni az egyéni adóbevallást. Újabb történelmi csúcson Nagyvárad beruházási költségvetése, mintegy 280 millió euróval számol idén a város önkormányzata. Törvénnyel tiltanák be az áltudományos hirdetéseket a köztéri plakátokon. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Már csak néhány nap maradt az egyéni adóbevallás benyújtására, valamint az esetleges adó és járulék fizetési kötelezettségek rendezésére. Ez elsősorban azokat érinti, akik 2025-ben fizetésen kívüli jövedelmekre tettek szert. Az adóbevalláson keresztül számolják el az esetleges 10%-os jövedelemadót, valamint bizonyos jövedelmi küszöbök átlépése esetén a 25%-os nyugdíjjárulékot és a 10%-os egészségbiztosítási hozzájárulást is. Az ANAV szerint azoknak is szükségük lehet a nyilatkozat benyújtására, akik 2026-ban önként szeretnének egészségbiztosítást fizetni annak érdekében, hogy biztosított státuszt szerezzenek az állami egészségügyi rendszerben. Mintegy 280 millió euró értékű beruházások megvalósításával számol idén a nagyváradi önkormányzat. Ez lehet a valaha volt legnagyobb beruházási költségvetése a városnak. A tervezet a korábbi évekhez hasonlóan nagy hangsúlyt fektet a beruházásokra, különösen az Európai Uniós források felhasználására és az országos helyreállítási terv keretében finanszírozott projektek lezárására. Annál is inkább, mert ez utóbbiakat az év közepéig be kell fejezni, különben a városnak vissza kell fizetnie a be nem fejezett projektek teljes költségvetését. A beruházások szempontjából 2026 az oktatás éve lesz Nagyváradon, mivel a beruházási költségvetés 30%-a erre a területre jut. Olyan törvénytervezetet nyújt be egy uszerés képviselő, amely előírná, hogy minden közterületen történő hirdetéshez szükség legyen az orvosi kamara jóváhagyására, ha az üzenet egészségügyi jellegű, és kötelezően fel kell tüntetni ezek finanszírozóinak a nevét is. A kezdeményezést azért jelentette be a politikus, mert egy olyan plakátot fedezett fel és tett közzé róla fotót a közösségi médiában, amely azt állítja, hogy a császármetszés esetén a tágulás és összehúzódások hiánya genetikailag öröklődik anyáról lányára. Valaki komoly összegeket költ arra, hogy leendő szülők körében félelmet és hamis információkat terjeszen a császármetszésről. A császármetszés egy orvosi beavatkozás, amely nem örökített semmit genetikailag az anyáról a magzatra. Ez egy olyan eljárás, amelyről az orvos és a kismama közösen dönt, tette hozzá a politikus.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
5: Folytatódik a kellemes, kora nyárias időjárásunk, ma a nappali csúcsértékek 25-26 fok körül alakulnak, éjszakára pedig 15 fokra hűl vissza a levegő. A következő napokban a hőmérők higanyszálai egyre magasabbra érnek, pénteken 27, szombaton és vasárnap pedig 28 fokot mérhetünk, majd csapadék nem várható.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
7: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM.
8: Közlekedési információk.
5: Újraindult a forgalom Nagyváradon, a Zon és Tilor utcai aluljáró felett található körforgalomban. Az autósok ismét mindkét irányban közlekedhetnek a Körös, azaz a Tudor Vladimirescu utca és az Onestilur utca között, valamint ismét el lehet jutni autóval az Aradi útra és az Alexandru Kázában útra is. Az aluljárónál a munkálatok tovább folytatódnak, emiatt a Löposuló utca irányába továbbra is le van zárva a forgalom. Vezessetek óvatosan, jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
8: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
5: És már benne is vagyunk a csütörtök délelőtti plusz negyedik órájában. Nagyváradi a környékbeliek, én Szegedi Mária vagyok, és még egy 60 percen keresztül itt vagyok veletek a délelőtti pluszban. Érkezem helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel. A folytatásban például itt lesz Ed Sheeran és Camila Cabello kettőse a Bambán, előtte pedig hozok nektek egy friss slágert, Bella Kay érkezik és az I Love It című dala.
8: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Óvatosak, ne feledjétek, zajlik Nagyváradon a nem fajtiszta kutyák ingyenes sterilizálása. Mindez december 6-áig. A váradi lakhelyen rendelkező igénylők írásbeli kérelmet kell begyújtsanak a Nagyváradi Városháza műszaki osztályához. Feltüntetve a nevet, címet, a sterilizálandó kutyák számát és egy érvényes telefonszámot. A kérelmeket e-mailben is el lehet küldeni a primariai@oradea.ro e-mail címre, ugyanakkor a Nagyváradi Városháza ügyfélfogadó termében személyesen is le lehet adni. A kérvényt pedig az oradea.ro oldalon érhetitek el. A Városháza közleményében emlékeztet bennünket arra, hogy a nem fajtiszta kutyák ivartalanítása kötelező.

Figyelemplusztól sokan Nagyváradi önkormányzat arra hívja a lakosokat, hogy vegyenek részt annak az új szabályzatnak a közvitájában, amelynek célja, hogy a város barátságosabbá váljon a házi kedvencek számára is, egyértelmű szabályokat vezessen be az állatok köz és nyilvános magánterekbe való belépésére vonatkozóan. A javaslatok között szerepel az állatok zöldövezetekbe, közintézményekbe és a tömegközlekedési eszközökre való belépésének szabályozása. Az állattartók felelősségének pontos meghatározása, a kedvenceket szolgáló infrastruktúra fejlesztése, például sétáltató övezetek és kutyajátszó terek kialakítása, a gazdátlan állatok kezelésének javítása, beleértve a grivejmenhely gondozási, rehabilitációs és örökbefogadási központtá alakítását is. A dokumentáció megtekinthető az intézmény honlapján a közviták menüpontban, az érdeklődők pedig május 22-ig küldhetnek javaslatokat, észrevételeket vagy ajánlásértékű véleményeket. E-mailben a direkcia.technikakukac.oradea.ro címre, postai úton a Szent László tér 1 szám alá, vagy személyesen a Nagyváradi Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadó termében is le lehet adni. A beérkezett javaslatokat elemzik, és ezek alapján véglegesítik a szabályzat végső változatát.

0: But you're just a boy.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a házi munka gyors elvégzése, a Dedemannál a 3050 wattos Paxton vasaló csak 99 lej 90 bani, valamint a Paxton mixer tállal csak 119 lej. Dedemann. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
3: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongora művész, különleges zongora este zárja a fesztivált. Helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvény. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
1: És most vissza a zenéhez.
4: A folytatásban itt van Dua Lipa és a Training Season címdala. Jó utat és jó rádiózást kívánok nektek!
1: Slágerek, magyar kedve!

slágerek, magyar kedvencek és a bennünket érintő leghasznosabb információk. Pluszosok, ha bárki úgy érzi, hogy segítségre van szüksége, a Marosvásárhelyi Székelyű Szolidáris Egyesület által működtetett telefonos szeretetszolgálat, ami már egyébként 2021 óta van jelen Nagyváradon, a 0265 555 555-ös telefonszámon elérhető. Nagyváradon a telefonhívásokat hétfőnként 15 és 20 óra között fogadják, kedden, szerdán és csütörtökön Marosvásárhelyen, pénteken pedig Kolozsváron csön ki a készülék, de az önkéntesek egymás között természetesen tartják a kapcsolatot, így az említett napok bármelyikén lehet segítséget kérni a váradiaktól. A telefonos szeretetszolgálat egy krízisvonal azok számára, akik segítségre szorulnak, vagy segítséget szeretnének felajánlani. Az Egyesület 2023 tavaszától pedig otthoni beteggondozást is vállal, a krízis helyzetek mellett rendszeres segítséget nyújtanak betegeknek, időseknek. Mondom még egyszer a telefonos szeretetszolgálat elérhetőségét, 0265 555 555. Bátran merjetek segítséget kérni.

Estoy loca.

A csütörtök délelőtti plusz utolsó program ajánlójával érkeztem hozzátok. Nevető könnyek és sírók, kacajok ezzel a címmel. Nemzetközi kortárs művészeti kiállítás nyílt a NOKA Nagyváradi Kortárs Művészeti Galériában. Ez a kulturális központ második tárlata egyébként. A kiállítás a nevetés és a sírás kapcsolatát vizsgálja, vagyis azt a két alapvető emberi érzelmi kifejezésünket, amelyek első pillantásra ellentétesnek tűnnek, mégis gyakran együtt jelennek meg. A tárlat 20 különböző, több generációt képviselő művészeti megközelítést hoz párbeszédbe 13 országból, különös figyelmet fordítva a romániai, közép- és kelet-európai, valamint más nemzetközi művészeti szcénák közötti kapcsolatokra. A bemutatott munkák több műfajtól elnek fel, például szobrászatot, rajzot, festészetet, kerámiát, videót és performanszt is. A tárlat június 21-ig látogatható a Kossuth, azaz az Independencei utcai mélygarázs fölött épült kortárs művészeti galériában. Látogassatok el tehát a Nevető könnyek és síró kacajok című nemzetközi kortárs művészeti kiállításra.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb

magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Nagyváradiak, környékbeliek, a csütörtök délelőtti plusz végéhez érkeztünk, hamarosan déli 12 óra. A folytatásban Petru Anita kolléganőm veszi át a mikrofont, aki érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. Utána pedig folytatódnak a legnagyobb slágerek, délután 3 órától pedig Keserű Tamás kollégám kísér haza benneteket a Sláger Pluszban. Én pedig letészem már a lantot, engem legközelebb holnap délelőtt hallhatok, ugyanitt ugyanekkor reggel 8-tól déli 12 óráig. Érkezem helyi és környékbeli infókkal, programajelókkal és a legszuperebb slágerekkel. Szegedi Mária voltam, további jó utat és jó rádiózást kívánok nektek, és jó étvágyat az ebédhez. Sziasztok, ölellek benneteket!
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Napokon belül lejár a határidő, május 25-ig kell leadni az egyéni adóbevallást. Újabb történelmi csúcson Nagyvárad beruházási költségvetése, mintegy 280 millió euróval számol idén a város önkormányzata. Törvénnyel tiltanák be az áltudományos hirdetéseket a köztéri plakátokon. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Már csak néhány nap maradt az egyéni adóbevallás benyújtására, valamint az esetleges adó és járulék fizetési kötelezettségek rendezésére. Ez elsősorban azokat érinti, akik 2025-ben fizetésen kívüli jövedelmekre tettek szert. Az adóbevalláson keresztül számolják el az esetleges 10%-os jövedelemadót, valamint bizonyos jövedelmi küszöbök átlépése esetén a 25%-os nyugdíjjárulékot és a 10%-os egészségbiztosítási hozzájárulást is. Az ANAV szerint azoknak is szükségük lehet a nyilatkozat benyújtására, akik 2026-ban önként szeretnének egészségbiztosítást fizetni annak érdekében, hogy biztosított státuszt szerezzenek az állami egészségügyi rendszerben. Mintegy 280 millió euró értékű beruházások megvalósításával számol idén a nagyváradi önkormányzat. Ez lehet a valaha volt legnagyobb beruházási költségvetése a városnak. A tervezet a korábbi évekhez hasonlóan nagy hangsúlyt fektet a beruházásokra, különösen az Európai Uniós források felhasználására és az országos helyreállítási terv keretében finanszírozott projektek lezárására. Annál is inkább, mert ez utóbbiakat az év közepéig be kell fejezni, különben a városnak vissza kell fizetnie a be nem fejezett projektek teljes költségvetését. A beruházások szempontjából 2026 az oktatás éve lesz Nagyváradon, mivel a beruházási költségvetés 30%-a erre a területre jut. Olyan törvénytervezetet nyújt be egy uszerés képviselő, amely előírná, hogy minden közterületen történő hirdetéshez szükség legyen az orvosi kamara jóváhagyására, ha az üzenet egészségügyi jellegű, és kötelezően fel kell tüntetni ezek finanszírozóinak a nevét is. A kezdeményezést azért jelentette be a politikus, mert egy olyan plakátot fedezett fel és tett közzé róla fotót a közösségi médiában, amely azt állítja, hogy a császármetszés esetén a tágulás és összehúzódások hiánya genetikailag öröklődik anyáról lányára. Valaki komoly összegeket költ arra, hogy leendő szülők körében félelmet és hamis információkat terjesszen a császármetszésről. A császármetszés egy orvosi beavatkozás, amely nem örökített semmit genetikailag az anyáról a magzatra. Ez egy olyan eljárás, amelyről az orvos és a kismama közösen dönt, tette hozzá a politikus.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek.

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Kompresszore, téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszoreshop.ro-ra további információkért.
1: Május 31-én és június 1-én visszatér a Nagyváradi Gyermekfesztivál. A fesztivál idén először, már május 31-én elkezdődik a Nagyváradi Várban előadásokkal, kreatív foglalkozásokkal, zenével, mesefigurákkal és sok-sok programmal. Június 1-én pedig a Nagyváradi Várban, a Gyermekvárosban és a Barkőlői Parkban folytatódik a program 10 és 21 óra között. A belépés ingyenes, az eseményt a Visitor ADA és Nagyvárad polgármesteri hivatala szervezi.
0: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek!

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első Lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsulói utca 10 A szám alatt, az egykori Remárt üzlethelyén, Bihar püspökiben. A Lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től.
1: A Suzuki hivatalosan megérkezett a nagyváradi West cégcsoporthoz. Fedezd fel az új modelleket is, gyere el egy tesztvezetésre a Kolozsvári út 300 szám alá. Kövess minket a közösségi médiában, Suzuki Oradea. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 ezer kilométer garancia közvetlenül a gyártótól. Már 15.515 eurótól. Suzuki-t, mert megéri.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Napokon belül lejár a határidő, május 25-ig kell leadni az egyéni adóbevallást. Újabb történelmi csúcson Nagyvárad beruházási költségvetése, mintegy 280 millió euróval számol idén a város önkormányzata. Törvénnyel tiltanák be az áltudományos hirdetéseket a köztéri plakátokon. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Már csak néhány nap maradt az egyéni adóbevallás benyújtására, valamint az esetleges adó és járulék fizetési kötelezettségek rendezésére. Ez elsősorban azokat érinti, akik 2025-ben fizetésen kívüli jövedelmekre tettek szert. Az adóbevalláson keresztül számolják el az esetleges 10%-os jövedelemadót, valamint bizonyos jövedelmi küszöbök átlépése esetén a 25%-os nyugdíjjárulékot és a 10%-os egészségbiztosítási hozzájárulást is. Az ANAV szerint azoknak is szükségük lehet a nyilatkozat benyújtására, akik 2026-ban önként szeretnének egészségbiztosítást fizetni annak érdekében, hogy biztosított státuszt szerezzenek az állami egészségügyi rendszerben. Mintegy 280 millió euró értékű beruházások megvalósításával számol idén a nagyváradi önkormányzat. Ez lehet a valaha volt legnagyobb beruházási költségvetése a városnak. A tervezet a korábbi évekhez hasonlóan nagy hangsúlyt fektet a beruházásokra, különösen az Európai Uniós források felhasználására és az országos helyreállítási terv keretében finanszírozott projektek lezárására. Annál is inkább, mert ez utóbbiakat az év közepéig be kell fejezni, különben a városnak vissza kell fizetnie a be nem fejezett projektek teljes költségvetését. A beruházások szempontjából 2026 az oktatás éve lesz Nagyváradon, mivel a beruházási költségvetés 30%-a erre a területre jut. Olyan törvénytervezetet nyújt be egy uszerés képviselő, amely előírná, hogy minden közterületen történő hirdetéshez szükség legyen az orvosi kamara jóváhagyására, ha az üzenet egészségügyi jellegű, és kötelezően fel kell tüntetni ezek finanszírozóinak a nevét is. A kezdeményezést azért jelentette be a politikus, mert egy olyan plakátot fedezett fel és tett közzé róla fotót a közösségi médiában, amely azt állítja, hogy a császármetszés esetén a tágulás és összehúzódások hiánya genetikailag öröklődik anyáról lányára. Valaki komoly összegeket költ arra, hogy leendő szülők körében félelmet és hamis információkat terjesszen a császármetszésről. A császármetszés egy orvosi beavatkozás, amely nem örökített semmit genetikailag az anyáról a magzatra. Ez egy olyan eljárás, amelyről az orvos és a kismama közösen dönt, tette hozzá a politikus.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: itt a Plus FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Különleges művészeti élmény érkezik Nagyváradra. Június 20-áig látogatható a nagyváradi római katolikus püspöki palotában a Nagybányai Remek Művek Magángyűjteményekből című nagyszabású kiállítás. 41 ritkán látható festmény a nagybányai művésztelep legnagyobb mestereitől. Iványi Grünwald Béla, Ferenczi Károly, Zóbel Béla, Tihanyi Lajos és még sokan mások. Olyan alkotások, amelyek Nyugat-Európából és magángyűjteményekből érkeznek. Most először Nagyváradon. Ne hagyja ki a tavasz egyik legkiemelkedőbb kulturális eseményét. Nagybányai Remek Művek magángyűjteményekből, Nagyváradon, a Püspöki Palotában.
2: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a nagyváradi várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a vár falai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongora művész, különleges zongora este zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvénye. Jegyek az entertix.ro és a bilete.ro oldalakon.
3: Gyere az első nagyváradi Attack Hiperdiscountba az Ogoruluj út 65G szám alá a Szőlősi út végénél. Vásárolj 350 g-os Napolact Gust Domol Telemeat csupán 12,49-ban, valamint egy tekercses 3 rétegű kilopapírtörlőt csupán 9,99-ban. Az árak legalább 3 darab termék megvásárlása esetén érvényesek naponta 6 és 21 óra között. Attack, le az árakkal!
0: És most vissza a zenéhez.
4: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
4: Ez a Plusz FM.
0: Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: Itt a Plusz FM. Reklám.
1: Ezen a nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfestival.ru-t.
2: Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első Lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remárt üzlethelyén, Bihar püspökiben. A Lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos,
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Kedvezően véleményezte a Szenátus Jogi Bizottsága azt a törvénytervezetet, amely bírsággal vagy szabadságvesztéssel bünteti az egészségügyi dolgozókkal szembeni megfélemlítést vagy agressziót. Csak nem 400 alkalmazottat bocsátanak el Bihar megyében a játékgéptermek bezárása miatt. A romániaiak kevesebbet költenek ételre és ritkábban járnak szórakozni, hogy külföldre utazhassanak nyaralni. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Kedvezően véleményezte a Szenátus Jogi Bizottsága azt a törvénytervezetet, amely bírsággal vagy szabadságvesztéssel bünteti az egészségügyi dolgozókkal szembeni megfélemlítést vagy agressziót. A jogszabályjavaslat szerint az állami vagy magánegészségügyi intézményekben dolgozó személyzet tagjainak közvetlen vagy kommunikációs eszközök útján történő megfélemlítése pénzbüntetéssel vagy 6 hónaptól 2 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. Ütlegelés és egyéb erőszakos tettek esetén 1-től 5 évig terjedő, testi sértés büntette esetén 2-től 7 évig terjedő börtönbüntetés szabható ki. A tervezet kezdeményezői szerint a törvénymódosítás lehetővé teszi, hogy az egészségügyi személyzet és a kisegítő személyzet ellen elkövetett agresszió és a rendőrök, katonák vagy erdészek elleni agresszióhoz hasonlóan szigorú büntetést vonjon maga után. A Bihar megyei területi munkaügyi felügyelőséghez benyújtott kollektív elbocsátási szándéknyilatkozatok szerint mintegy 390 a szerencsejáték szektorban dolgozó alkalmazott marad munkanélkül. Samuel Millián, a nagyváradi helyi rendőrség vezetője szerint az év elején 86 szerencsejátékterem működött Nagyváradon, amelyek közül május 15-ig 21-et már bezártak. Ezek a tevékenységek kizárólag a város peremén, az elkerülő út mentén található 14 kereskedelmi övezetben működhetnek tovább. A játéktermek működését a helyi tanács évente engedi. Négyzetméterenként évi 1000 lejes díj ellenében, de legalább 50 ezer lejes éves illetékkel. A termek kizárólag bevásárlóközpontokban működhetnek, külön külső bejárattal, legalább 50 négyzetméteres alapterületen, amely nem haladhatja meg az épület összterületének 10%-át. A romániaiak kevesebbet költenek ételre és ritkábban járnak szórakozni, hogy külföldre utazhassanak nyaralni, írja a Digi24. A Román Nemzeti Bank adatai szerint csak az idei év első 3 hónapjában a hazai turisták több mint 2 milliárd eurót költöttek külföldön, miközben itthon visszaesett a fogyasztás és a vásárlás mértéke. 2026 márciusában az utazók 760 millió eurót költöttek el külföldön, ami 20%-os növekedést jelent 2025 márciusához képest. Ugyanakkor az év első 3 hónapjában a lakosság 2,1 milliárd eurót költött külföldön, ami 33%-kal több, mint az előző év azonos időszakában.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
4: De ez még nem minden!
5: Ha velünk maradtok, ebben az órában Anita és Sanyi legjobb pillanatait is újra hallhatjátok.
0: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradról. Ez a Plusz FM.
6: Never thought to get on the wall.

0: Plus FM.
1: Ez történt ma reggel a Plus FM-en. Ez történt ma reggel a Plus FM-en.
2: Ez itt a Reggeli Plusz, a város egyetlen magyar nyelvű zenés ébresztő műsor Anitával és Sanyival, és persze itt vagytok velünk ti is. Köszönjük szépen nektek, cserébe kaptok tőlünk sok-sok érdekességet.
3: Mindannyiunkat érintő hírrel indítjuk a napot, ugyanis Romániában jelentősen szigorodhatnak a közrend és a lakók nyugalmának megzavarására vonatkozó bírságok, miután a képviselőház elfogadta az 1991/61-es közrendvédelmi törvény módosítását. Az új szabályozás értelmében a hangos bulik, a túl hangos zene és az ismétlődő rendzavarások esetén a bírságok akár a duplájára is emelkedhetnek, visszaesőknél pedig elérhetik a 12.000 lejt is. A törvénymódosítás indoklása szerint a köznyugalom megzavarása egyre gyakoribb probléma Romániában. A kezdeményezők szerint sok lakó folyamatosan szenved a hangos házi buliktól, az erős zenétől, az építkezési zajoktól, vagy más zavaró tevékenységektől, miközben a jelenlegi büntetések nem elég visszatartó erejűek.
2: Hát igen, én egyébként azzal eddig nem nagyon voltam tisztában, hogy milyen mértékűek voltak az eddigi büntetések, de akár 12.000 lejt is kiszabhatnak, az azért már egy visszatartó erejű.
3: Hát meggondolod, hogy mennyire bulizik az ember, kicsit drága mulatság lenne egy alkalomért a 12.000 lejt kipengetni.
2: Abszolút, abszolút.
3: Igen, igen, igen. Volt egyébként neked ilyen jellegű tapasztalatod?
2: Volt, persze, persze. Én mondjuk én toleránsabb vagyok ilyen téren. Volt olyan, ami zavaró volt abból a szempontból, hogy a közvetlen szomszédjaim esetében ez egyébként nem fordul elő.
3: Szóval, és inkább lakóházban, kertesházban, vagy tömbházban?
2: De az az érdekes, hogy most mióta kertesházban lakom, akkor fordult elő, hogy a nyáron, pont egy ilyen periódusban, amikor tudom én, nyitva volt az ablak, tudod, éjszaka, és úgy aludtunk, akkor volt, hogy, de nem is szomszédban, hanem távolabb, úgy az utca végében egy olyan jó 100-150 méterre volt az egyik háznál egy buli, és hát valószínűleg a széljárás is olyan volt, tudod, hogy arra hozta a hangot, és hát nagyon nem moroghattam érte, mert vasárnap volt hétvége. Tehát, hogy igazén, ugye vasárnap is 9:30 már ugye rá vagyok kényszerítve arra, hogy ágyba kerüljek, és hát olyankor még világos van ugye nyáron. Szóval nagyon nem volt ez akkor még szabálytalan kategória, tudod, de 10 után van talán.
3: Igen, igen, épp ezt akartam mondani, hogyha jól, de viszont nem vagyok benne biztos, hogy hétvégén is ez így van-e, hogy akkor is este 10-ig lehet-e
2: zavarogni,
3: de lehet, lehetséges.
2: Ha abból indulunk, inkább hétvégén vannak azért a bulik. Uh-huh. Szóval az úgy akkor zavaró volt, mert hogy aludnom kellett volna, és nem tudtam elaludni emiatt, mert ugye tudod, ment folyamatosan a düb-düb-düb, ráadásul olyan típusú zene, ami úgy annyira nem is a kedvencem, szóval lehet, hogy inkább ez volt az, ami zavaró volt, nem is a hangerő, mert egyébként nem vagyok egy rossz szalvó, szóval el tudok aludni úgy is, hogy így zaj van körülöttem, csak na hát elég fáradtnak kell lenni hozzá, maradjunk ennyiben.
3: Aha, de egyébként, hogyha tovább böngészük ezt a hírt, akkor elmondanám a kedves hallgatóinknak, hogy a pihenő időszakokban, tehát este 22 óra és reggel 8 óra között van az, hogy nem szabad hangoskodni, tehát igen, jól gondoltuk mi, hogy este 10 óráig akkor ez, nem mondom, megengedett. Hogy megengedett, de hogy legalábbis a tűrés határon belül van.
2: Igen, igen.
3: És
2: igen.
3: Délután 1 és 2 óra között nem szabad még hangoskodni. Aha. Tehát, hogy az is pihenő időszaknak minősül. Az elfogadott tervezet alapján egyébként a lakóövezetek közelében, a sátrakban, ideiglenes létesítményekben vagy szabadtéren szervezett a környék nyugalmát zavaró magánrendezvények esetén a bírság 4000 és 6000 lej között lesz, azért jó ezt is tudni. Jelenleg ugyanezért a szabály sértésért 2-3 ezer lejes büntetés jár, na, szóval akkor a duplája lesz.
2: Hát igen,
3: akkor ezek
2: igen.
3: Szerint.
2: Okay.
3: És azok, akik lakásokban, vendéglátóhelyeken, céges székhelyeken vagy lakóépületek közelében túl nagy zajt keltenek, vagy hangos zenei berendezéseket használnak, 1000 és 2000 lej közötti bírságra számíthatnak, míg a jelenlegi büntetés 500 és 1500 lej közötti. És akkor még egy dolog, amire jó lesz odafigyelni mindenkinek, aki szeret bulizni, vagy egy kicsit hangosabban hallgatni a zenét, hogy a törvénytervezet különösen szigorúan kezeli az ismételt kihágásokat. Ha valaki 72 órán belül újra közrendet sértő magatartást tanúsít, például obszcén gesztusokat tesz, Hát jelentsen ez bármit is.
2: Okay.
3: Sérteget vagy ismételten zajongással zavarja a köznyugalmat, az az ember 1000 és 3000 lej közötti bírságot kaphat, vagy 50, illetve 100 óra közötti közmunkára kötelezheti. És jó tudni, hogy a parlament által elfogadott módosítás a kereskedelmi egységekre és a vendéglátóhelyekre is kiterjed, ugyanis azok a cégek, amelyek nem tartják be a tevékenységük felfüggesztésére vonatkozó hatósági intézkedéseket, 4000-től 6000 lejes bírságig számolhatnak.
2: Ó, akkor ez azt jelenti, hogy például egy esküvő alkalmával sem lehet akkor 10 után már nagyobb, hangosabb bulit tartani, mert hogy akkor az is már a csendháborítás kategória?
3: Hát szerintem ez inkább abban az esetben van így, hogyha olyan helyen tartják azt a bulit, amilyen lakóövezetnek minősül, és ugye a szomszédok ott vannak a közelben.
2: Igen.
3: Mondjuk egy nagy rendezvényteremben nyilván tovább tart a bulit, tehát azt nem tudom elképzelni, hogy mondjuk ott
2: 10-kor
3: hogy mondjuk tényleg 10 órakor azt mondják, hogy akkor mindenki hazafele. Hát a Covid idején volt ez ugye, hogy éjjel 2-ig lehetett, ha jól emlékszem, ilyen lagzikat, hasonlókat, vagy a Covid már vége felé lévő fázisban, vagy valami ilyesmi.
2: Igen, amikor már lehetett.
3: Azért emlékszem erre, mert akkoriban tartottam a kislányom keresztelőjét, és tudom, hogy ott is az étterem az mondta, hogy akkor maximum 2-ig lehet. Úgyhogy ebből kiindulva feltételezem, hogy akkor, hogyha tényleg ilyen rendezvényeknek szánt teremben, vagy éttermekben, vagy hasonló helyeken van a buli, akkor rájuk ez nem vonatkozik.
2: Uh-huh. Hát igen, hogyha nem lakóövezetben van, akkor nyilván nincs is miért felháborodni.
3: Igen.
2: Már gondolkodtam is, hogy miért vannak ilyen, szinte már ilyen iparterületi részen, ugye ezek a rendezvénytermek,
3: hát
2: ugye
3: ezért.
2: Egyre több, most már igen, ezért. Ez is
3: igen, mert végül is, ha belegondolsz, hogy a fesztiválok is, ugye most volt nemrég a Festum,
2: igen.
3: Tehát az is 11-kor kellett legkésőbb bezárni a kapukat, igen. Vagy valami
2: igen,
3: ilyesmi.
2: Igen.
3: Nálunk tényleg is egyébként a városnapoknál is mindig úgy van, hogy 11 óráig tervezünk, és akkor utána a lámpaoltás, és mindenki hazafele. Egyébként hozzáteszem, nem igazán értem, hogy ez most néhány éve miért kezdték ezt a törvényt újra ennyire gyakorlatba ültetni, mert ugye ez egy régi szabályozás, nem egy új keletű dolog, csak valahogy régebben nem foglalkoztak ezzel.
2: Lehet, most nem meg, volt annyi panasz.
3: Most meg a Covid után jött ez be, hogy ennyire elkezdték ezt megint figyelni.
2: Igen,
3: városi rendezvények esetében is ez most már így nagyon megnézik, hogy meddig tart a buli. Még én azért emlékszem, hogy néhány évvel, jó pár évvel ezelőtt, még azért hajnalig tartotta az utcabál jellegű buli, meg mindenféle hasonló történet, vagy legalábbis még az emberek ücsörögtek, és akkor volt valami kis aláfestőzene, hát ezt manapság már nem lehet megcsinálni.
2: Hát csak itt nálunk 0-tól 24-ig a hét minden napján szólnak a legnagyobb slágerek, úgyhogy akkor most megint azok érkeznek.
1: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Május 31-én és június 1-én visszatér a Nagyváradi Gyermekfesztivál. A fesztivál idén először, már május 31-én elkezdődik a Nagyváradi Várban előadásokkal, kreatív foglalkozásokkal, zenével, mesefigurákkal és sok-sok programmal. Június 1-én pedig a Nagyváradi Várban, a Gyermekvárosban és a Barkőlői Parkban folytatódik a program 10 és 21 óra között. A belépés ingyenes, az eseményt a Visitor ADA és Nagyvárad polgármesteri hivatala szervezi.
0: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
2: Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now!

zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Plusz FM. Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Ez történt ma reggel a Plusz FM-en.
1: Ez itt a reggeli Plusz Anitával és Sanyival, akik ma is megtesztek mindent, hogy megfelelően tájékoztatva legyetek.
2: Nos, tanulni sosem késő, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy egy 97 éves brassói férfi a megyei könyvtárban végezte el a digitális kompetencia tanfolyamot, hogy jobban megtanulja használni a számítógépet.
1: Aszta!
2: Hát igen, nem akarok rossz lenni, hogy azt mondjam, hogy nem fél a korai haláltól az úriember, de hogy azért ez nem semmi, 97 évesen erre adja valaki a fejét.
1: Igen, én egyébként az a furcsa dolog, hogy 79 éves mondtál volna.
2: Igen, így van, igen.
1: Még akkor is egy óriási dolog.
2: Igen, de véletlenül, tehát hogy így majdnem azt mondtam valóban.
1: Elképesztő.
2: A tanfolyamnak köszönhetően ma már képes digitális közszolgáltatásokat is igénybe venni, online vásárolni, sőt, akár egy vállalkozást is népszerűsíteni az interneten. Különösen fontos számára a személyes adatok védelme is, hogy elkerülje a kellemetlen meglepetéseket böngészés közben. Az idős férfi motivációja nem csupán a kíváncsiság volt, hanem az a szándék is, hogy megvédje magát az egyre inkább digitalizálódó világ veszélyeitől. Mivel szeret utazni, azt is megtanulta, hogyan használja az internetet úti célok, szállások és hasznos információk keresésére. 92 éves korában hozta létre Facebook fiókját, hát ez se semmi. És nemrég fedezte fel, hogy a megyei könyvtár digitális készségfejlesztő tanfolyamot szervez, úgyhogy gondolkodás nélkül jelentkezett, és több modul elvégzése után oklevelet is kapott a képzés sikeres befejezéséről. Hát én ezúton is gratulálok ennek az úriembernek.
1: Emelem kalapom tényleg. De hát ebből látszik, hogy igazából sohasem késő ugye bekapcsolódni ebbe a digitális világba. És hát még az is felmerült bennem, épp a napokban beszéltünk arról, hogy vannak bizonyos menedzserek, akik eléggé félváron veszik az ilyen digitális dolgokat, vagy ugye a mindenféle interneten, vagy internet által kitett veszélyek elleni védekezés, de hát a bácsi még tőlük is sokkal, de sokkal expertebb akkor.
2: Így van, hát van kitől tanuljunk, maradjunk annyiban, tehát hogy hihetetlen, nem tudom. Én örülök, ha majd 97 évesen még létezni fogunk, tehát bízunk benne, hogy igen, hogy itt megleszünk.
1: Hát
2: és akkor majd egy ilyen, majd tudod, egy ilyen Plusz FM Best of adás keretében jelentkezünk. Igen. Na, de viccet félretéve, tehát azért, hogy valaki 97 évesen ennyire tudatos legyen, igen, hogy ő fel akar arra készülni, hogy nehogy az internet használat közben valamilyen támadás érje, vagy a személyes adatait megpróbálják elorozni. Számomra ez hihetetlen,
1: Múriási.
2: És példaértékű. Egyúttal, tehát hogy nem tudom, hogy ilyen van, ez engem nagyon meglepett ez a hír.
1: Engem is. Aztán egyébként egy kicsit ugye volt bennem egy ilyen kis rosszosság akkor, amikor ugye beszéltél arról, hogy nemrég hozta létre, igen, a Facebook profilját, hogy hát szegénynek nem sok ismerőse lehet, vagy legalább osztálytársak, meg tudod, tehát hogy a korából adódóan.
2: Lehet, hogy fiatalabbak azt szeretne ismerkedni.
1: Nyilván, persze,
2: mert ugye
1: a baráti köre is már nyilván fiatalabbakból áll, de meg igazából ami nehezítő tényező, hogy lehet, hogy a tőle 10-20 évvel fiatalabbak sem nagyon vannak ott, még
2: hát,
1: az interneten.
2: Hát vagy lehet, hogy nem is tudják használni.
1: Na ez
2: nem?
1: Azt, erre hát, akarok kiukálni, hogy azért nem lehet egyszerű a dolga, de hát nyilván vannak gondolom családtagjai, meg...
2: Ha valljuk be, az irítség beszél belőle.
1: Hát igen.
2: És szeretnénk mi 97 évesen ilyen tudatosnak és abszolút, ügyesnek lenni, abszolút, hogy ilyen dolgokba fogjunk. Tehát tényleg le a kalappal a bácsi előtt, nem, egész egyszerűen elképesztő. Az tényleg ez a vehemencia, amivel hozzáállt ez az egész tanfolyamhoz, meg ahogy végigvitte, meg hogy interneten böngészi az utazási lehetőségeket.
1: Ja,
2: hogy azért tehát, hogy nem csak fejben, hanem fizikailag is milyen kondiban hogy egyáltalán még utazik. Elmegy utazni, és hogy bevállalja. Mert azért az utazás még egy fiatalt is megvisel sok esetben, nem? Tehát, hogy fárasztó már abban a szempontból mondom, hogy nem olyan egyszerű manapság.
1: Hogyne. Hát eleve már ugye tehát idősebb korban adott településen belül, vagy adott városon belül is eljutni A pontból B pontba, esetleg elmenni bevásárolni, már az is megterhelő tud lenni, és fárasztó tud lenni. Én pedig feltételezem, hogyha utazásról van szó, akkor nem ott a városon belül utazgat, hanem akkor kirándulhat más
2: meg
1: városokba.
2: Meg szállásokat keres, figyelj, és különböző hasznos információkat, hogy mit lehet adott településeken.
1: Hát, úgy használja, mint mi.
2: Igen.
1: Simán ugyanazt az életvitelt.
2: Igen, de mennyire jó lenne már, ha egyébként ez lenne a jellemző, nem? Tehát, hogy most ez teljesen egy ilyen pozitív, kirívó példa, és mennyire sajnálatos, hogy egyébként nem így gondolkodnak mások, tehát ugye a nagy többség.
1: Igen, abszolút. Ugyanakkor meg, na, tudod,

0: gondoltam, hanem arra, hogy ugye digitális közszolgáltatásokat is képes most már igénybe venni.
1: Tehát,
0: hogy
1: okos.
0: Arra gondolok, hogy ugye például egy számlát is ki tud akkor mostantól online fizetni.
1: Hogyne.
0: Vagy valami persze, olyan dolgot elintézni, amire adott esetben lehet, hogy az ő településén, ahol lakik, nem lenne lehetőség. Mert ugye nagyon sokszor szembesülünk ezzel, hogy bizonyos szolgáltatók már face-to-face nem érhetőek el, hanem muszáj
1: hát a kisebb
0: online.
1: Településeken már
0: igen,
1: nem, valóban,
0: tehát hogy e-mailben,
1: valóban.
0: Vagy esetleg telefonon, vagy hasonló módon kell valamilyen ügyet intéz, hogyha ha arról van szó. Na igen. És hogy ilyen szempontból is neki most milyen előnye lesz, hogy igen. Elvégezte ezt a képzést, és egy kicsit jobban otthon van így az internetes világban.
1: Egyértelműen, úgyhogy gratulálunk neki, tényleg nagyon ügyes.
0: Abszolút. És hát, megérdemel egy dalt.
1: Megérdemel.
0: Sőt, többet is.
1: A legjobb plusz FM-es lágerek közül, akkor a következőt elsősorban neki fog szólni.
2: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Összesítette a pénzügyminisztérium az országos adóhatóság szolgáltatásaival és a privát virtuális tér elnevezésű platformmal kapcsolatos visszajelzéseket. Világrekorddal ünnepelheti 420. születésnapját Nagyszalonta. Lemondott romániai beruházásáról és a teljes profitját kiviszi az országból a Renault. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Összesítette a pénzügyminisztérium az országos adóhatóság szolgáltatásaival és a privát virtuális tér elnevezésű platformmal kapcsolatos visszajelzéseket a válaszadóknak az adóhatóság kirendeltségeinél való ügyintézéskor tapasztaltakról, az ANAF online szolgáltatásairól, telefonos ügyfélszolgálatáról és digitális segítségnyújtási eszközeiről kellett véleményt mondaniuk. Az eredmények szerint a kirendeltségeknél szerzett tapasztalatokat többnyire pozitívnak értékelték az adófizetők, az 1-től 5-ig terjedő skálán 4-esre pontozták mind az elmúlt 12 hónap interakciói, mind a legutóbbi tapasztalat vonatkozásában. Többségüknek a lassú és instabil honlap, a CPV műszaki problémái, a felület nehezen használhatósága, valamint a karbantartás és frissítések miatti gyakori elérhetetlensége okozza a legtöbb gondot. Különleges és történelmi jelentőségű eseményre készül Nagyszalonta. A Hajdúváros idén nem csak színes kulturális programokkal és nagyszabású koncertekkel várja az érdeklődőket a szalontai napokra, hanem újabb Guinness rekord felállítására is vállalkozik. A szervezők célja, hogy elkészítsék a világ legnagyobb bölénybogrács gulyását, méltó módon tisztelegve a város alapításának 420. évfordulója előtt. Nagyszalonta 20 évvel ezelőtt egyszer már beírta nevét a Guinness rekordok könyvébe egy hatalmas gulyás elkészítésével, akkor a város alapításának 400. évfordulóját ünnepel. A város története egészen 1606-ig nyúlik vissza, amikor Bocskai István erdélyi fejedelem június 3-án aláírta azt az okiratot, amellyel 300 hajdút telepített a mai Nagyszalonta helyére. Lemondott romániai beruházásairól a Renault, nem növelik az Automobile Dacia termelési kapacitását, írja a profit.ru. A döntés az autóipar és a Renault csoport szintjén bekövetkezett perspektívaváltást tükrözi. A fejlesztési terv más környezetben született, amelyben a volumen növelése volt a fő célkitűzés. A hangsúly jelenleg a hatékonyságon, a rugalmasságon és az erőforrások felhasználásának optimalizálásán van, nyilatkozta az Automobile Dacia pénzügyi igazgatója. A Mióvenyben található üzem jelenleg évi mintegy 350 000 gépkocsi összeszerelés. Alkalmas. A termelés még sosem volt csúcsra járatva, a maximumot a 2024-es 309.432 jármű jelentette. Idén a Renault két új Dacia-t is piacra dob, azonban egyiket sem Romániában gyártják. A Dacia Sineo modellt Törökországban fogják gyártani, a márka új elektromos modelljét pedig Szlovéniában szerelik össze.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Hát nagyon kellemes csütörtököt, kis pénteket kívánok nektek, és jó rádiózást természetesen. 2026. május 21 a dátum. Nagyon közeledik most már a hétvége, úgyhogy a melósoknak kitartást, és közben pedig hát együtt húzzuk az igát itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, ahol már is indul a Sláger Plusz, a mikrofonnál pedig Kessérű Tomi a műsorvezető, a szerkesztő, a házigazda. A következő 4 órában természetesen kifogyhatatlan vagyok fontos információkból, helyi aktualitásokból, jó zenékből és színes hírekből, témákból. Hát kérem szépen, az első órában arról lesz majd szó, hogy most akciósan vehetünk egy saját szigetet, hogy mennyibe kerül, azzal kapcsolatban is hozom a részleteket, csak úgy, mint a slágereket és a magyar kedvenceket.
0: Slágerek, magyar kedvencek, nagy várat!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

A Sláger Plusz első órájában rögtön egy jó hírt hozok nektek, ugyanis képzeljétek el, Nagyvárad nyerte el a legjobb promóció díját a 2026-os az év úti célja gálán, amelyet egy hete rendeztek meg a konstancai kaszinóban. Városunk a Nagyvárad hatás nevű kampánnyal érdemelte ki az elismerést. A fél éven át tartó reklámkampány célja az volt, hogy Bukarestben népszerűsítse Nagyváradot, és ösztönözze a Bukarest-Nagyvárad repülőjáratok használatát. A kampány közösségi médiás hirdetésekkel, influencerek bevonásával és bukaresti metróállomásokon elhelyezett reklámokkal zajlott. Az első szakasz a város felfedezésének élményére épített, a második pedig önironikus szlogennel próbálta felkelteni az érdeklődést. Nagyvárad. A város, ahol nem történik semmi. Gyere és nézd meg, ha nem hiszed. Az év úti célja Románia egyik legfontosabb turisztikai versenye, ahol szakmai zsűri, közönségszavazás és országos felmérés alapján választják ki a nyerteseket. A díj komoly országos reklámértékkel bír, és hozzájárulhat a város turizmusának további erősödéséhez. Úgyhogy jár a taps, gratulálunk Nagyvárad, és járnak a slágerek és a magyar kedvencek is természetesen.

0: itt a Plusz FM-en. Holnap ugyanis megkezdődnek Nagyvárad két jelentős közlekedési beruházásának kivitelezési munkálatai a vasúti főpályaudvarnál, illetve a Krisul bevásárlóközpontnál. Az aluljáró építések idején több szakaszban ideiglenes forgalomkorlátozásokat és útvonalmódosításokat vezetnek be, írja közleményében a polgármesteri hivatal. A forgalmat teljesen lezárják a főutcának a Petőfi Park és a George Enescu, George Magyar utcák kereszteződése közötti szakaszon. Emiatt több közeli utca forgalmi rendje is megváltozik. A Louis Pasteur utca Zsák utcává válik a Volt rendelőintézet, sárga épület és a Körös üzletház között. A Brássabolói utcának a Robina és a Fő utca közötti szakasza két irányú lesz, a Dunöre utca felé és felől. A Fő utcánál pedig csak jobbra lehet majd kanyarodni a Brássabolói utcából. Ideiglenes körforgalmat alakítanak ki a Magyar út és a George Enescu Dózsa György utcák találkozásánál. A George Enescu Magyar út és Trajan Park közötti szakasz pedig ideiglenesen két irányúvá válik. A Trajan Park és az Enescu utca kereszteződésénél szintén ideiglenes körforgalom létesül. Megnyitják a Franz Schubert utcát, ahol a Trajan Park felől lehet majd haladni a parkolóházig. A Tribunálulói utca forgalmi iránya megfordul, ezentúl a Franz Schubert utca felől lehet majd a Trajan Park irányába haladni. Az Enescu utcában a Börögánulói utca és a Magyar út között szintén megváltozik a haladási irány, úgyhogy ne megszokásból közlekedjetek. Köszönöm szépen a megértéseteket és az együttműködéseteket.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Ezen a nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfestival.ru-t.
3: Igazi szenzáció!
4: Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsulói utca 10 A szám alatt, az egykori Remát üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos.
5: Gyere az első nagyváradi Áták Hiperdiszkontba az Ogorulói út 65G szám alá a Szőlősi út végénél. Vásárolj 0,75 literes Budorjászka bort különböző kiszerelésben csupán 19,99 banért, valamint 500 g-os Comtim grill kolbászt csupán 11,99 banért. Az árak legalább 3 darab termék megvásárlása esetén érvényesek, naponta 6 és 21 óra között. Áták, le az árakkal!
1: És most vissza a zenéhez!
0: Jönnek a folytatásban a legnagyobb kedvencek itt a Plusz FM-en, a Sláger Plusz első órájában, aztán készüljetek, mert nem sokára hozom majd nektek az óra hírét. Most akciósan vehet bárki magának egy saját szigetet, hogy mennyibe kerül, az is kiderül hamarosan.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz, ez a...

No, hát már is témánál vagyunk a Sláger Plusz első órájában. Hát kérem szépen, aki esetleg szeretne magának venni egy saját szigetet, az most figyeljen. A Jón tengeren ugyanis eladóvá vált egy apró görög magánsziget, Makri, és hát olyan áron kínálják, hogy olcsóbb tulajdonképpen, mint egy budai villa mondjuk Magyarországon. Mindössze 247 ezer euróért, vagyis nagyjából 98 millió forintért lehet megvenni. Ez azért döbbenetes, mert 4 éve még 8 millió euróért próbálták eladni, vagyis az ár több mint 30-szorosára esett vissza. A hatalmas árzuhanás oka egyébként egyszerű. Makri Natura 2000 védettség alatt áll, így a leendő tulajdonos alig építhet bármit a szigeten. Csak minimális infrastruktúra engedélyezett, és leginkább mezőgazdasági tevékenység folytatható rajta. A szigeten jelenleg egy kis ház, egy víztározó és egy kápolna áll, mind elhagyatott állapotban. Luxusvillát, reszortot vagy nagyobb fejlesztést tehát nem lehet ráálmodni, viszont azoknak, akik tényleg teljes elvonulásra, csendes természet közeli életre vágynak, ez egy nagyon ritka lehetőség. A görög sajtó szerint a sziget így inkább privát menedék, mint befektetés, de ennyiért még így is sokak fantáziáját megmozgatja. Az enyémet is többek között, de hát nincs jelen pillanatban közel 100 millió forintom erre a szigetre, pedig hát ha belegondol az ember egyébként nagyon menő, nem, hogy veszünk egy ilyen kis külső kertet ott a görög tengeren, és hát időnként leugrunk oda pihenni egy picikét, hát úgy gondolom, hogy ez nem az átlag emberek kiváltsága, hanem valószínűleg a milliómosoké, de hát biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb egyébként lesz olyan, aki majd megvásárolja. Mi viszont maradunk itthon Nagyváradon, és a Plusz FM-en hallgatjuk a slágereket és a magyar kedvenceket, oké? Okay?

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: A Slágerpusz első órájának itt a vége. Jönnek a friss információk, a ropogós hírek. Természetesen csütörtök van, úgyhogy a mai napon ezeket Petru Anita, a kolléganőm szállítja. Fogadjátok nagyon sok szeretettel. Aztán természetesen érkezem vissza és indítom nektek a Slágerpusz második óráját ezzel a dallal.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Haverománia. A változás velünk kezdődik.
3: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom? Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer. Olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Napokon belül lejár a határidő, május 25-éig kell leadni az egyéni adóbevallást. Újabb történelmi csúcson Nagyvárad beruházási költségvetése, mintegy 280 millió euróval számol idén a város önkormányzata. Törvénnyel tiltanák be az áltudományos hirdetéseket a köztéri plakátokon. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Már csak néhány nap maradt az egyéni adóbevallás benyújtására, valamint az esetleges adó és járulék fizetési kötelezettségek rendezésére. Ez elsősorban azokat érinti, akik 2025-ben fizetésen kívüli jövedelmekre tettek szert. Az adóbevalláson keresztül számolják el az esetleges 10%-os jövedelemadót, valamint bizonyos jövedelmi küszöbök átlépése esetén a 25%-os nyugdíjjárulékot és a 10%-os egészségbiztosítási hozzájárulást is. Az ANAV szerint azoknak is szükségük lehet a nyilatkozat benyújtására, akik 2026-ban önként szeretnének egészségbiztosítást fizetni annak érdekében, hogy biztosított státusz szerezzenek az állami egészségügyi rendszerben. Mintegy 280 millió euró értékű beruházások megvalósításával számol idén a nagyváradi önkormányzat. Ez lehet a valaha volt legnagyobb beruházási költségvetése a városnak. A tervezet a korábbi évekhez hasonlóan nagy hangsúlyt fektet a beruházásokra, különösen az Európai Uniós források felhasználására és az országos helyreállítási terv keretében finanszírozott projektek lezárására. Annál is inkább, mert ez utóbbiakat az év közepéig be kell fejezni, különben a városnak vissza kell fizetnie a be nem fejezett projektek teljes költségvetését. A beruházások szempontjából 2026 az oktatás éve lesz Nagyváradon, mivel a beruházási költségvetés 30%-a erre a területre jut. Olyan törvénytervezetet nyújt be egy uszerés képviselő, amely előírná, hogy minden közterületen történő hirdetéshez szükség legyen az orvosi kamara jóváhagyására, ha az üzenet egészségügyi jellegű, és kötelezően fel kell tüntetni ezek finanszírozóinak a nevét is. A kezdeményezést azért jelentette be a politikus, mert egy olyan plakátot fedezett fel és tett közzé róla fotót a közösségi médiában, amely azt állítja, hogy a császármetszés esetén a tágulás és összehúzódások hiánya genetikailag öröklődik anyáról lányára. Valaki komoly összegeket költ arra, hogy leendő szülők körében félelmet és hamis információkat terjesszen a császármetszésről. A császármetszés egy orvosi beavatkozás, amely nem örökít át semmit genetikailag az anyáról a magzatra. Ez egy olyan eljárás, amelyről az orvos és a kismama közösen dönt, tette hozzá a politikus.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon 24 fok körüli értékeket mérhetünk napközben, éjjel pedig 11 fokig süllyed a hőmérséklet. Csapadék nem várható, viszont a szél megerősödhet, helyenként viharossá is fokozódhat. Számottevő fronthatás ugyanakkor nem terheli a szervezetünket.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
5: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz közlekedési információk.
0: Lezárták a 19-es országút Váradról ki és bevezető Szújisoló utcai szakaszát, a bevásárlóközpont mellett az expresszel való kereszteződésnél épülő felüljáró munkálatai miatt. Számítsatok arra, hogy csak kerülővel a Jumbo melletti a 19-es országutat a Szántói úttal összekötő út és a Szántói út használatával tudtok eljutni a Püspöki útra, illetve az expresszen is természetesen a város központi részeibe, és persze ugyanezen útvonalakat vagytok kénytelenek használni a városból kifelé is. Illetve forgalomkorlátozások léptek életbe az Aradi út és a körgyűrű kereszteződésénél zajló aluljáróépítési munkálatok zavartalan lebonyolítása érdekében. Az Aradi úton haladókat egy ideiglenesen kialakított szakaszra terelik, amely a városból kifelé a felüljáró alatt áthaladva a Hornbachhoz vezető útba csatlakozik bele, és innen haladhatunk tovább az Aradi úttal párhuzamos kiegészítő úton. Ellenkező irányban úgy szintén ezen az útvonalon. Szent András irányából nem lehet csak a Hornbachig eljutni, és onnan a parkolón keresztül lehet becsatlakozni az Aradi útra, mind a városba befelé, mind a kifelé tartó irányokba. A Dacia sugárúton, a Megérún, a Kántemíren, a Decsebál sugárúton, a Püspöki úton, a Körgyűrűn, a Gyorsforgalmi úton, valamint a bevásárlóközpontok környékén élénk a forgalom. Itt a torlódások is lehetnek, úgyhogy nem megszokásból vezessetek. Jó utat kíván a Plusz FM!
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Kispénteken, azaz csütörtökön, május 21-én ez már a Sláger Plusz második órája. Kellemes szép napot és nagyon jó rádiózást kívánok nektek, nagyon örülök, hogy itt vagytok. A Plusz FM-et hallgatjátok természetesen Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját, a mikrofonnál pedig Kessérű Tomi. Hát ebben az órában megnézzük majd, hogy mire nem költenek az intelligens emberek. Hozom a listát az óra második felében. Aztán természetesen érkeznek a nagyvilág, az ország és Nagyvárad legfrissebb hírei, illetve folyamatosan pörgetem nektek a legnagyobb kedvenceket. Erre itt a bizonyíték, indulunk!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedve.

szép napot, jó rádiózást nektek, ez már a Sláger Plusz második órája. Ismét még egy kis közlekedés a folytatásban. A holnapi napon kezdődő aluljáróépítés miatt a pályaudvar környékén is lezárják a Republicsi utcát, a Berzé utcán és a Stefán Csámáres Sugár út körforgalmától egészen a Vasutas kórház előtti részig. Ebben a térségben a Múzeumi utca ideiglenesen két irányúvá válik. A Republicsi és a Petőfi park között a Szövines Tilor utca szintén két irányú lesz, de a Republicsi utcára nem lehet majd kihajtani innen. Az érintett szakaszokon elsősorban az ott lakók számára biztosítanak behajtást. A Republicsin és a Petőfi park kereszteződésénél teljesen lezárják az autós forgalmat, kizárólag az ott található ingatlanokat lehet majd megközelíteni ideiglenes útvonalakon keresztül. A Peszkörösülőn a Nikolai Titulescu és a Buszács utcákból kötelező lesz balra kanyarodni a Petőfi park irányába. A forgalom gördülékenyebbé tétele érdekében ideiglenes körforgalmat alakítanak ki a Petőfi park, a Múzeumi utca és a Dácsia Sugár út kereszteződésénél. A polgármesteri hivatal arra kéri az autósokat, hogy fokozott óvatossággal közlekedjetek, és figyeljétek az ideiglenes közlekedési táblákat, és lehetőség szerint használjatok kerülő utakat. A gyalogosokat is arra kérik, hogy kizárólag a kijelölt ideiglenes útvonalakat használjátok, és tartsátok be a munkaterületeknél kihelyezett korlátozásokat. Köszönöm szépen a figyelmet, és természetesen köszönöm a megértéseteket is, valamint az együttműködést ismételten. Mindenkinek jó utat kívánok, a legnagyobb kedvencekkel itt a Pluszon.

0: figyelem, figyelem, ismét fontos infó nektek itt a Plusz FM-en, a Sláger Pluszban. Ugyanis akár 3000 lejes bírságot is kaphatnak azok a lakás tulajdonosok, akik nem engedik be a szerelőket, amikor a társasház közös vezetékeit vagy rendszereit kell javítani. A szabályozás különösen a víz, fűtés és szennyvízvezetékek meghibásodása esetén fontos, hiszen egyetlen lakás elzárkózása miatt akár egy egész lépcsőházban elhúzódhat a javítás. A társasházi szabályozás szerint bizonyos helyzetekben a tulajdonos köteles hozzáférést biztosítani a lakásához, ha a közös tulajdonhoz tartozó vezetékek vagy műszaki rendszerek javítása csak azon keresztül végezhető el. A szabályozás leggyakrabban a vízvezetékek, a központi fűtés felszálló vezetékei, szennyvízcsövek vagy más közös hálózati elemek meghibásodása esetén kerül előtérbe. A szabályozás célja elsősorban az, hogy megakadályozza azokat a helyzeteket, amikor egyetlen tulajdonos ellenállása miatt más lakók is károkat szenvednek. Gyakori konfliktus forrás például, amikor egy előregedett felszálló vezeték vagy csővezeték meghibásodik, de a javításhoz fel kellene bontani egy lakás fürdőszobáját vagy falát. Ilyenkor ugye hát előfordulhat, hogy a tulajdonos nem akarja beengedni a munkásokat, miközben a szivárgás vagy meghibásodás tovább súlyosbodik, és akár a szomszédos lakásokat is eláztathatja. A törvény szerint az indokolatlan elutasítás pénzbírságot vonhat maga után. A szankció összege 500 és 3000 lej között mozoghat, és azt a helyi rendőrség vagy az önkormányzat illetékesei szabhatják ki, akár bejelentés nyomán, akár hivatalból.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Különleges művészeti élmény érkezik Nagyváradra. Június 20-áig látogatható a nagyváradi római katolikus püspöki palotában a Nagybányai Remek Művek Magángyűjteményekből című nagyszabású kiállítás. 41 ritkán látható festmény a nagybányai művésztelep legnagyobb mestereitől. Iványi Grünwald Béla, Ferenczi Károly, Zóbel Béla, Tihanyi Lajos és még sokan mások. Olyan alkotások, amelyek Nyugat-Európából és magángyűjteményekből érkeznek. Most először Nagyváradon. Ne hagyja ki a tavasz egyik legkiemelkedőbb kulturális eseményét. Nagybányai Remek Művek magángyűjteményekből, Nagyváradon, a Püspöki Palotában.
3: Homok, vesekő. Az uraktévlító hozzájárul a vesekőképződés megelőzéséhez, a homok kiküszöböléséhez. Ez egy étrendkiegészítő. Olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
4: Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remárt üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től.
5: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál, kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
6: A Suzuki hivatalosan megérkezett a nagyváradi West cégcsoporthoz. Fedezd fel az új modelleket is, gyere el egy tesztvezetésre a Kolozsvári út 300 szám alá. Kövess minket a közösségi médiában. Suzuki Oradea. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 ezer kilométer garancia közvetlenül a gyártótól. Már 15.515 eurótól. Suzuki-t, mert megéri.
7: Mindegy, mire vagy allergiás, a Rinxil HA kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit, tisztítja az orrot és megkönnyíti a légzést. Ez egy gyógyszer. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. Gyere az első nagyváradi Áták Hiperdiszkontba az Ogorulúj út 65G szám alá a Szülősi út végénél. Vásárolj 350 g-os Napolact Gust Domol telemeát csupán 12,49-ért, valamint egy tekercses 3 rétegű kiló papírtörlőt csupán 9,99-ért. Az árak legalább 3 darab termék megvásárlása esetén érvényesek naponta 6 és 21 óra között. Áták, le az árakkal!
8: És most vissza a zenéhez.
0: Nyomjuk ezt a csütörtöki napot itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Ez már egyébként a Sláger Plusz második órája, és ugye nem sokára hozom majd nektek az óra hírét, azzal kapcsolatban, hogy megnézzük majd, hogy mire nem költenek az intelligens emberek. Hát ha mi is köztük vagyunk, hát ha rajta vagyunk a listán. Egy biztos, hogy nálam itt vannak a jó zenék. Indulunk tovább.
8: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a

a Sláger Plusz második órájában járunk, és a mai második témánk érkezik a folytatásban. Méghozzá azzal kapcsolatban, amit mondtam az óra elején, hogy megnézzük, hogy mire nem költenek az intelligens emberek. Egy friss összeállítás szerint az intelligens tudatos emberek nem attól spórolnak, hogy minden apró örömről lemondanak, hanem attól, hogy észreveszik, hogy mire megy el feleslegesen a pénzük. Az egyik magazin cikke alapján három terület különösen jellemző. Először is késedelmi díjak és hitelkártya kamatok. A szakértők szerint ez az egyik legnagyobb pénznyelő, amit egy kis odafigyeléssel hát teljesen ki lehet iktatni. Az okos fogyasztók nem a memóriájukra bízzák a számlákat, hanem beállítanak automatikus utalást vagy emlékeztetőt. A második nagy csapda a státuszvásárlás. Egy új autó, a legfrissebb telefon, vagy éppen egy drága, márkás táska, hát sokszor nem szükséglet, csak impulzus. A tudatos emberek ilyenkor várnak mondjuk egy napot, és felteszik a kérdést, hogy tényleg kell ez nekem? A legtöbbször a válasz természetesen az, hogy nem. A harmadik terület pedig a kényelmi kiadások, ilyen például az ételrendelés, a taxizás, az elfelejtett streaming előfizetések. Egy-egy apróság nem tűnik soknak, de együtt már azért komoly összeget visznek el. Az okos fogyasztók időnként átnézik, hogy mi az, amit valóban használnak, és mi az, ami csak megszokásból fut. A tanulság pedig egyszerű, nem a nagy lemondások tesznek tudatossá, hanem a kis szivárgások felismerése. Úgyhogy remélem, hogy tudtam nektek segíteni ezekkel a kis trükkökkel. Érdemes egyébként igen valóban szétnézni, hogy találunk-e olyan felesleges kiadásokat, amiket meg lehet szüntetni, és ha igen, és ebből több is van, akkor ezt a pénzt akár meg is porolhatjuk, és másra fordíthatjuk. A jó zenék meg ingyen jönnek a Pluszon.

kívánok nektek itt a Sláger Pluszban, aminek most a második órájára is pontot teszünk május 21-én, a Plusz FM-en természetesen Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Hát a folytatásban természetesen Petru Anitái a szó, a mikrofon és a terep, ugyanis érkeznek a legfrissebb, a legfontosabb és a legaktuálisabb információk, a hírek természetesen. Aztán viszont jövök vissza, és már is mutatom nektek, hogy a harmadik órát melyik dallal fogjuk indítani. Hát ez lesz az.

0: a Plusz FM.
1: Reklám. Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongoraművész, különleges zongoraestje zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvény. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
2: Gyere az első nagyváradi Áták Hiperdiszkontba az Ogoruló út 65G szám alá a Szőlősi út végénél. Vásárolj 0,75 literes Budorjászkábort különböző kiszerelésben csupán 19,99 banért, valamint 500 g-os Comtim Grill kolbászt csupán 11,99 banért. Az árak legalább 3 darab termék megvásárlása esetén érvényesek, naponta 6 és 21 óra között. Áták, le az árakkal!
3: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az Útvégén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
4: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbon Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabricilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbenta. Autók, szakértelem, bizalom.
5: Szupeko! Szupeko! Alacsony árak, rövid reklámok. Május 27-ig a 0,75 literes Trey Pietrebor ára különböző kiszerelésben 8,99 bani, valamint a görög dinnye kilója mindössze 5,99 bani. Szupeko! Szuper megtakarítás naponta!
6: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Kedvezően véleményezte a Szenátus Jogi Bizottsága azt a törvénytervezetet, amely bírsággal vagy szabadságvesztéssel bünteti az egészségügyi dolgozókkal szembeni megfélemlítést vagy agressziót. Csak nem 400 alkalmazottat bocsátanak el Bihar megyében a játékgéptermek bezárása miatt. A romániaiak kevesebbet költenek ételre és ritkábban járnak szórakozni, hogy külföldre utazhassanak nyaralni. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Kedvezően véleményezte a Szenátus Jogi Bizottsága azt a törvénytervezetet, amely bírsággal vagy szabadságvesztéssel bünteti az egészségügyi dolgozókkal szembeni megfélemlítést vagy agressziót. A jogszabályjavaslat szerint az állami vagy magánegészségügyi intézményekben dolgozó személyzet tagjainak közvetlen vagy kommunikációs eszközök útján történő megfélemlítése pénzbüntetéssel vagy 6 hónaptól 2 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. Ütlegelés és egyéb erőszakos tettek esetén 1-től 5 évig terjedő, testi sértés büntette esetén 2-től 7 évig terjedő börtönbüntetés. A tervezet kezdeményezői szerint a törvénymódosítás lehetővé teszi, hogy az egészségügyi személyzet és a kisegítő személyzet ellen elkövetett agresszió is a rendőrök, katonák vagy erdészek elleni agresszióhoz hasonlóan szigorú büntetést vonjon maga után. A Bihar megyei területi munkaügyi felügyelőséghez benyújtott kollektív elbocsátási szándéknyilatkozatok szerint mintegy 390 a szerencsejáték szektorban dolgozó alkalmazott marad munkanélkül. Samuel Millián, a nagyváradi helyi rendőrség vezetője szerint az év elején 86 szerencsejátékterem működött Nagyváradon, amelyek közül május 15-ig 21-et már bezártak. Ezek a tevékenységek kizárólag a város peremén, az elkerülő út mentén található 14 kereskedelmi övezetben működhetnek tovább. A játéktermek működését a helyi tanács évente engedi. Négyzetméterenként évi 1000 lejes díj ellenében, de legalább 50 ezer lejes éves illetékkel. A termek kizárólag bevásárlóközpontokban működhetnek, külön külső bejárattal, legalább 50 négyzetméteres alapterületen, amely nem haladhatja meg az épület összterületének 10%-át. A romániaiak kevesebbet költenek ételre és ritkábban járnak szórakozni, hogy külföldre utazhassanak nyaralni, írja a Digi24. A Román Nemzeti Bank adatai szerint csak az idei év első három hónapjában a hazai turisták több mint 2 milliárd eurót költöttek külföldön, miközben itthon visszaesett a fogyasztás és a vásárlás mértéke. 2026 márciusában az utazók 260 millió eurót költöttek el külföldön, ami 20%-os növekedést jelent 2025 márciusához képest. Ugyanakkor az év első három hónapjában a lakosság 2,1 milliárd eurót költött külföldön, ami 33%-kal több, mint az előző év azonos időszakában.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
8: A mai napon 24 fok körüli értékeket mérhetünk napközben, éjjel pedig 11 fokig süllyed a hőmérséklet. Csapadék nem várható, viszont a szél megerősödhet, helyenként viharossá is fokozódhat. Számottevő fronthatás ugyanakkor nem terheli a szervezetünket.
9: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
10: Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
11: Lezárták a 19-es országút Váradról ki és bevezető Szújisoló utcai szakaszát. A bevásárlóközpont mellett az expresszel való kereszteződésnél épülő felüljáró munkálatai miatt. Számítsatok arra, hogy csak kerülővel a Jumbo melletti a 19-es országútat a Szántói úttal összekötő út és a Szántói út használatával tudtok eljutni a Püspöki útra, illetve az expresszen is természetesen a város központi részeibe, és persze ugyanezen útvonalakat vagytok kénytelenek használni a városból kifelé is. Illetve forgalomkorlátozások léptek életbe az Aradi út és a körgyűrű kereszteződésénél zajló aluljáróépítési munkálatok zavartalan lebonyolítása érdekében. Az Aradi úton haladókat egy ideiglenesen kialakított szakaszra terelik, amely a városból kifelé a felüljáró alatt áthaladva a Hornbachhoz vezető útba csatlakozik bele, és innen haladhatunk tovább az Aradi úttal párhuzamos kiegészítő úton, ellenkező irányban úgy szintén ezen az útvonalon. Szent András irányából nem lehet csak a Hornbachig eljutni, és onnan a parkolón keresztül lehet becsatlakozni az Aradi útra, mind a városba befelé, mind a kifelé tartó irányokba. Javában zajlik a csúcs, a városból kivezető utakon meglehetősen élénk a forgalom, mivel az ingázók is elindultak hazafelé a városból, úgyhogy torlódásokra lehet számítani. Ugyanakkor például a Borsi úton igen sokan jönnek a városba befelé munka után az ipari parkból. Lassú a haladás a Denszusiánu hídon, az Első Károly hídon a Szobáta környékén, illetve a Dácsia Sugár úton, a Kántemíren, az Aradi úton és a Kolozsvári úton is. Érjetek célba épségben, jó utat kíván a Plusz FM!
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
11: Éppen fél időnél vagyunk itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, a Sláger Pluszban, hiszen a harmadik óra veszi kezdetét 2026. május 21-én. No, a mikrofonnál kísérő Tomi, hát nem is szaporítom a szavakat, már is mondom nektek, hogy ebben az órában mivel készültem. Természetesen továbbra is mi hozzuk nektek a legtöbb helyi hírt, úgyhogy számítok a figyelmetekre. Az óra második felében pedig majd a Gmail felhasználóknak egy info, szigorít a Google a jövőben, ugyanis sokkal kevesebb tárhelyet kaphatunk. Hogy mennyi lesz az annyi, az kiderül nem sokára, most pedig indulunk.
0: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvár.

0: folytatásban. Hát a múlt hétvégén hivatalosan véget ért ugyan az idén 34. alkalommal megrendezésre került Festum Varadinum programsorozat, de a héten azért van még néhány utórendezvény, amelyet hát szeretnék a figyelmetekbe ajánlani. Például holnap délelőtt 10 órától a Collegium Varadinum szakkollégium 4. alkalommal rendezi meg interdisziplináris diákköri konferenciáját, ahol különböző szakterületek fiatal kutatói mutatják be munkáikat. Az esemény célja, hogy teret adjon a tudományos párbeszédnek, az ötletek megosztásának és az új kutatási irányok bemutatásának. A konferencia plenáris előadója Romsics Ignác, Széchenyi díjas történész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, aki az ezredforduló világpolitikai erővonalai és konfliktusai címmel tart izgalmas előadást. Mindenkit várnak nagyon sok szeretettel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: No, hozok még egy hírt nektek itt a pluszon azzal kapcsolatban, hogy figyeljünk oda embertársainkra. Romániában ugyanis jelentősen szigorodhatnak a közrend és a lakók nyugalmának megzavarására vonatkozó bírságok. Az új szabályozás értelmében a hangos bulik, a túlhangos zene és az ismétlődő rendzavarások esetén a bírságok akár a duplájára is emelkedhettek, visszaesőknél pedig elérhetik a 12 000 lejt is. A törvénymódosítás indoklása szerint a köznyugalom megzavarása egyre gyakoribb probléma Romániában. A kezdeményezők szerint sok lakó folyamatosan szenved a hangos házi buliktól, az erős zenétől, az építkezési zajoktól vagy más zavaró tevékenységektől, miközben a jelenlegi büntetések nem elég visszatartó erejűek. Az elfogadott tervezet alapján a lakóövezetek közelében, sátrakban, ideiglenes létesítményekben vagy szabadtéren szervezett, a környék nyugalmát zavaró magánrendezvények esetén a bírság 4000 és 6000 lej között lesz. Emelkednek a csendháborításért kiszabható bírságok az úgynevezett pihenő időszakokban is, vagyis este 22 és reggel 8 óra között, illetve délután 13 és 14 óra között. Azok, akik lakásokban, vendéglátóhelyeken, céges székhelyeken vagy lakóépületek közelében túl nagy zajt keltenek, vagy hangos zenei berendezéseket használnak, 1000 és 2000 lej közötti bírságra számíthatnak. A legsúlyosabb büntetések azokra várnak, akik rendszeresen szerveznek hangos szabadtéri bulikat lakóövezetek közelében. Ezekben az esetekben a bírság 6000 és 12 000 lej között mozoghat, vagy 100-150 óra közmunkát rendelhetnek el. A parlament által elfogadott módosítás a kereskedelmi egységekre és vendéglátóhelyekre is kiterjed. A szigorítás érinti többek között a szállodák, motelek, bárok, éttermek, klubok, panziók és diszkók üzemeltetőit is, ha eltűrik az illegális tevékenységeket, vagy megszegik az alkoholfogyasztásra és alkoholfelszolgálásra vonatkozó szabályokat, úgyhogy érdemes odafigyelni, nehogy bünti legyen a vége.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Május 31-én és június 1-én visszatér a Nagyváradi Gyermekfesztivál. A fesztivál idén először, már május 31-én elkezdődik a Nagyváradi Várban előadásokkal, kreatív foglalkozásokkal, zenével, mesefigurákkal és sok-sok programmal. Június 1-én pedig a Nagyváradi Várban, a Gyermekvárosban és a Barkőlői Parkban folytatódik a program 10 és 21 óra között. A belépés ingyenes, az eseményt a Visitor ADA és Nagyvárad polgármesteri hivatala szervezi.
3: Ati Compressore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért.
4: Gyere az első nagyváradi Attack Hiperdiscountba az Ogorului út 65G szám alá a Szülősi út végénél. Vásárolj 350 g-os Napolact Gust Domol telemeát csupán 12 lej 49-ban ért, valamint egy tekercses 3 rétegű kilopapírtörlőt csupán 9 lej 99-ban ért. Az árak legalább 3 darab termék megvásárlása esetén érvényesek naponta 6 és 21 óra között. Attack, le az árakkal!
5: A Suzuki hivatalosan megérkezett a nagyváradi West cégcsoporthoz. Fedezd fel az új modelleket is, gyere el egy tesztvezetésre a Kolozsvári út 300 szám alá. Kövess minket a közösségi médiában. Suzuki Oradea. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 000 kilométer garancia közvetlenül a gyártótól. Már 15515 eurótól. Suzuki-t, mert megéri.
1: És most vissza a zenéhez.
0: A Sláger Plusz harmadik órájában is van miről beszélnünk, van témán, kérem szépen, hát szigorít a Google, sokan kevesebb tárhelyet kaphatnak a jövőben, ami ugye a Drive-ot illeti, meg a fotoszinkronizálást, meg minden más egyebet. Egyébként ez úgy tűnik, hogy az új regisztrálókra lesz érvényes. Hogy miért lépett életbe a szigorítás, az is kiderül hamarosan, most viszont zenélünk.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a...

FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, ez már a Sláger Plusz harmadik órája, ugyebár, és akkor az informatika világából egy hír, ami hát az átlag embereket, bennünket is érinthet. No hát szigorít a Google, sokan kevesebb tárhelyet kaphatnak a jövőben. Az új regisztrálók már nem automatikusan 15 GB felhőt kapnak a Drive-ban, a Gmail-ben és a fotókban. Ha valaki nem hitelesíti a fiókját telefonszámmal, akkor az ingyenes keret mindössze 5 GB lesz. A 15 giga továbbra is elérhető, de csak akkor, ha a felhasználó megad egy mobil számot. A Google szerint erre azért van szükség, hogy egy telefonszámhoz csak egyetlen fiók tartozhasson. Vagyis a cég a tömeges, automatizált regisztrációkat próbálja visszaszorítani. A változás már a Google hivatalos támogatási oldalán is megjelent. Ott mostantól úgy fogalmaznak, hogy a felhasználók akár 15 GB ingyenes tárhelyet kaphatnak, nem pedig garantáltan annyit. Nagyon fontos, hogy a 15 gigás keret minden Google szolgáltatásra együttértendő, vagyis ebből gazdálkodik a Gmail, a Drive és a fotók is. Aki sok képet vagy videót tárol, az könnyen elérheti a limitet. A jó hír viszont, hogy egészen olcsón lehet ilyen felhő alapú tárhelyekhez hozzájutni, méghozzá egészen nagy méretben, úgyhogy érdemes szétnézni, de ugyanakkor az is jó hír nyilván, hogy nem vesztjük el a 15 gigabájtos keretet, csupán hát ugye egy ellenőrizendő telefonszám szükséges hozzá, ami nincs másik fiókhoz kapcsolva, és akkor mindjárt megoldódik a probléma. No, remélem, hogy ezzel is tudtam nektek segíteni. A Gmail után akkor ismét vissza a legnagyobb kedvencekhez itt a Pluszon. Folytatódik a Sláger Plusz.

lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. És legkedvesebb

magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: kérem, szépen hát ez az óra is véget ért, ez volt a harmadik felvonás itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, a Sláger Pluszban természetesen, május 21-én csütörtökön. A folytatásban Petru Anita vált engem a stúdióban, jönnek a Plusz FM legfrissebb hírei, aztán pedig startol a negyedik óra, méghozzá slágerekkel és magyar kedvencekkel. Figyeljetek!
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Igazi szenzáció.
3: Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remát üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től.
4: Óvd meg megtakarításaidat a 4 hónapos futamidejű Fresh Money euróbetéttel, évi 2,5%-os kamattal, valamint Benere árfolyamon számított lej euró, euró lej devizaváltással a Smart Hour keretében a Smart Mobile alkalmazásban. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az Útvégén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Összesítette a pénzügyminisztérium az országos adóhatóság szolgáltatásaival és a privát virtuális tér elnevezésű platformmal kapcsolatos visszajelzéseket. Világrekorddal ünnepelheti 420. születésnapját Nagy Szalonta. Lemondott romániai beruházásáról és a teljes profitját kiviszi az országból a Renault. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Összesítette a pénzügyminisztérium az országos adóhatóság szolgáltatásaival és a privát virtuális tér elnevezésű platformmal kapcsolatos visszajelzéseket a válaszadóknak az adóhatóság kirendeltségeinél való ügyintézéskor tapasztaltakról, az ANAF online szolgáltatásairól, telefonos ügyfélszolgálatáról és digitális segítségnyújtási eszközeiről kellett véleményt mondaniuk. Az eredmények szerint a kirendeltségeknél szerzett tapasztalatokat többnyire pozitívnak értékelték az adófizetők, az 1-től 5-ig terjedő skálán 4-esre pontozták mind az elmúlt 12 hónap interakciói, mind a legutóbbi tapasztalat vonatkozásában. Többségüknek a lassú és instabil honlap, a CPV műszaki problémái, a felület nehezen használhatósága, valamint a karbantartás és frissítések miatti gyakori elérhetetlensége okozza a legtöbb gondot. Különleges és történelmi jelentőségű eseményre készül Nagy Szalonta. A Hajdúváros idén nem csak színes kulturális programokkal és nagyszabású koncertekkel várja az érdeklődőket a szalontai napokra, hanem újabb Guinness rekord felállítására is vállalkozik. A szervezők célja, hogy elkészítsék a világ legnagyobb bölénybogrács gulyását, méltó módon tisztelegve a város alapításának 420. évfordulója előtt. Nagy Szalonta 20 évvel ezelőtt egyszer már beírta nevét a Guinness rekordok könyvébe egy hatalmas gulyás elkészítésével, akkor a város alapításának 400. évfordulóját ünnepel. A város története egészen 1606-ig nyúlik vissza, amikor Bocskai István erdélyi fejedelem június 3-án aláírta azt az okiratot, amellyel 300 hajdút telepített a mai Nagy Szalonta helyére. Lemondott romániai beruházásairól a Renault, nem növelik az Automobile Dacia termelési kapacitását, írja a profit.ro. A döntés az autóipar és a Renault csoport szintjén bekövetkezett perspektívaváltást tükrözi. A fejlesztési terv más környezetben született, amelyben a volumen növelése volt a fő célkitűzés. A hangsúly jelenleg a hatékonyságon, a rugalmasságon és az erőforrások felhasználásának optimalizálásán van, nyilatkozta az Automobile Dacia pénzügyi igazgatója. A Mioven-ben található üzem jelenleg évi mintegy 350 000 gépkocsi összeszerelés alkalmas. A termelés még sosem volt csúcsra járatva, a maximumot a 2024-es 309.432 jármű jelentette. Idén a Renault két új Dacia-t is piacra dob, azonban egyiket sem Romániában gyártják. A Dacia Sineo modellt Törökországban fogják gyártani, a márka új elektromos modelljét pedig Szlovéniában szerelik össze.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon 24 fok körüli értékeket mérhetünk napközben, éjjel pedig 11 fokig süllyed a hőmérséklet. Csapadék nem várható, viszont a szél megerősödhet, helyenként viharossá is fokozódhat. Számottevő fronthatás ugyanakkor nem terheli a szervezetünket.
7: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
8: Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. közlekedési információk.
0: Lezárták a 19-es országút Váradról ki és bevezető Szújisoló utcai szakaszát, a bevásárlóközpont mellett az expresszel való kereszteződésnél épülő felüljáró munkálatai miatt. Számítsatok arra, hogy csak kerülővel a Jumbo melletti a 19-es országutat a Szántói úttal összekötő út és a Szántói út használatával tudtok eljutni a Püspöki útra, illetve az expresszen is természetesen a város központi részeibe, és persze ugyanezen útvonalakat vagytok kénytelenek használni a városból kifelé is. Illetve forgalomkorlátozások léptek életbe az Aradi út és a körgyűrű kereszteződésénél zajló aluljáróépítési munkálatok zavartalan lebonyolítása érdekében. Az Aradi úton haladókat egy ideiglenesen kialakított szakaszra terelik, amely a városból kifelé a felüljáró alatt áthaladva a Hornbachhoz vezető útba csatlakozik bele, és innen haladhatunk tovább az Aradi úttal párhuzamos kiegészítő úton, ellenkező irányban úgy szintén ezen az útvonalon. Szent András irányából nem lehet csak a Hornbachig eljutni, és onnan a parkolón keresztül lehet becsatlakozni az Aradi útra, mind a városba befelé, mind a kifelé tartó irányokba. Javában zajlik a csúcs, a városból kivezető utakon meglehetősen élénk a forgalom, mivel az ingázók is elindultak hazafelé a városból, úgyhogy torlódásokra lehet számítani. Ugyanakkor például a Borsi úton igen sokan jönnek a városba befelé munka után az ipari parkból. Lassú a haladás a Denszusi Jánu hídon, az Első Károly hídon a Szobáta környékén, illetve a Dácsia Sugár úton, a Kántemíren, az Aradi úton és a Kolozsvári úton is. Érjetek célba épségben, jó utat kíván a Plusz FM!
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Nyomjuk a melót, húzzuk az igát csütörtökön, kispénteken itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. A Sláger Plusz negyedik órája vette kezdetét, 2026. május 21-én, a mikrofonnál pedig Kessérű Tomi. Ebben az órában is van mit hallgatni, úgyhogy várlak benneteket, tartsatok velem, szép napot és további jó rádiózást kívánok nektek. Természetesen még mindig vannak nálam fontos információk, helyi aktualitások. Aztán egy érdekes hírt hozok majd a szomszédból. Magyarországon ugyanis új szintre lépett a nyestek elleni harc. Egy autós nagyon érdekes megoldáshoz folyamodott, hogy mihez, arról lerántom a leplet nem is olyan sokára, most pedig pörögnek a slágerek és a magyar kedvencek.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvá!

Itt a Sláger Plusz negyedik órájában az autósok figyelmét kérném szépen. Ugyanis jelentősen átalakulhat a romániai útdíjrendszer július 1-től. Az országos közutak használatáért fizetendő matrica ára ezentúl nem csak a jármű kategóriájától és az érvényességi időtől függhet majd, hanem attól is, hogy mennyire szennyező az adott jármű. A közlekedési minisztérium már közvitára bocsátotta az új díjszinteket tartalmazó rendelet tervezetet. Az új rendszer szerint a személyautók esetében három környezetvédelmi kategóriát különböztetnek meg. Euro 6 és elektromos járművek, Euro 4-5 besorolású járművek, valamint Euro 3-as vagy annál régebbi nagyobb károsanyag kibocsátású autók. Az elektromos járművek az Euro 6-os kategóriával azonos díjszabást kapnak. A legkisebb egynapos útdíjmatrica egy elektromos vagy Euro 6-os személyautó esetében 22 lejbe kerül majd, míg egy Euro 4-es, 5-ös kategóriás autóra 26 lejt, egy Euro 3-as vagy annál régebbi járműre pedig 29 lejt kell fizetni. A 30 napos matrica ára 48, 55, illetve 62 lej lesz, az éves útdíjmatrica pedig 254, 292 vagy 330 lejbe kerül majd a környezetvédelmi besorolástól függően. A változások nem csak a személyautókat érintik, külön díjszabást határoznak meg a legfeljebb 3,5 tonnás tehergépkocsikra, a kisebb buszokra és a nagy 23 ülőhelynél több férőhelyes személyszállító járművekre is. Utóbbiaknál a legmagasabb éves díj 4420 lej lehet a legszennyezőbb kategóriában. Köszönöm szépen a figyelmeteket, nálunk pedig ismét slágerek és magyar kedvencek a főszerepben a folytatásban.

0: Szeretjük Nagyváradot. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.
1: Well, you were staring down disaster.

0: Még van nálam egy fontos információ itt a Sláger Plusz negyedik órájában azzal kapcsolatban, hogy az időjárási viszonyoktól függően május 18 és 29 között, tehát jelen pillanatban is, naponta 22 és hajnali 5 óra között rovarirtási és növényegészségügyi kezelések folynak Nagyvárad önkormányzatának köz- és magánterületein. Arra kérik Nagyvárad lakosságát, különösen a gyerekeket, az időseket, a szívbetegségben, asztmában szenvedőket, vagy a különféle vegyi anyagokra allergiás személyeket, hogy lehetőleg ne kerüljetek a permetezőgépek közvetlen hatókörébe. Kérik továbbá azokat a lakástulajdonosokat, akiknek az utcafronttól közelebb mint 20 méteres távolságban helyezkedik el az ablakuk, hogy az adott időszakban az esti óráktól egészen a hajnali órákig lehetőleg tartsák azt zárva. Felkérik továbbá a méhészeket is, hogy tegyenek meg minden szükséges intézkedést a méhek védelme érdekében. Távolítsák el a kaptárakat a permetezési területről. További információért vagy részletekért pedig hívjátok a 0259 266 086-os telefonszámot. Köszönöm szépen az együttműködéseteket, még egyszer a szám 0259 266 086.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Ezen a nyáron visszatér a Waves Fesztivál. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ro-t és a wavesfesztivál.ro-t.
3: Különleges művészeti élmény érkezik Nagyváradra. Június 20-áig látogatható a nagyváradi római katolikus püspöki palotában a Nagybányai Remek Művek Magángyűjteményekből című nagyszobású kiállítás. 41 ritkán látható festmény a nagybányai művésztelep legnagyobb mestereitől. Iványi Grünwald Béla, Ferenci Károly, Zóbel Béla, Tihanyi Lajos és még sokan mások. Olyan alkotások, amelyek Nyugat-Európából és magángyűjteményekből érkeznek. Most először Nagyváradon. Ne hagyja ki a tavasz egyik legkiemelkedőbb kulturális eseményét. Nagybányai Remek Művek magángyűjteményekből Nagyváradon, a Püspöki Palotában.
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
1: És most vissza a zenéhez!
0: Ez a Plusz FM, és ez a Sláger Plusz negyedik órája, ahol most jönnek a slágerek és a magyar kedvencek, az óra második felében pedig hát majd autósként felvesszük a harcot a nyestek ellen, nem is akárhogyan, hát Magyarországon kérem szépen egy pasi érdekes lépésre szánta el magát, miután megunta, hogy a nyest folyamatosan ugye hát összekarmolja az autóját, meg megrágja a vezetékeket. Hogy mit csinált, az kiderül hamarosan, várlak benneteket.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.
4: Yo, man.
5: Yo.
4: Open up, man.
5: Yo, what do you want, man?
4: My girl just caught me.
5: You made her catch you?
4: I don't know how I let this happen.
5: But who?
4: The girl next door, you know?
5: Man.
4: I don't know what to do.
5: Said it wasn't you.
4: Oh.

Sláger plusz negyedik órájában akkor harcoljunk a nyestek ellen, amelyek hát tönkre tehetik az autónkat, ugyebár. Hát úgy tűnik, hogy itt a szomszédban Magyarországon egyébként új szintre lépett a nyestek elleni harc. Az egyik magazin beszámolója szerint egy magyar autósnak annyira elege lett a kocsiját rendszeresen összekarmoló és összekoszoló nyestből, hogy fogta magát és chili szósszal kente be az autó antennáját. Jól hallottátok, csípős, piros, ragacsos chili szósszal. A módszer egyébként nem véletlen. A nyestek sokszor ugyanazt a pontot dörgölik, másznak vagy rágják meg, és az autós remélte, hogy a csípős élmény elég lesz ahhoz, hogy az állat messziről elkerülje az autóját. A poszt a nyest ellen küzdők Facebook csoportban jelent meg, ahol már 26 ezer tagosztja meg a legkülönfélébb praktikákat. A motortérbe rakott WC illatosítótól a visszatükröződő palackokig, hát minden van. A nyestek nagyon komoly károkat okozhatnak, ugye megrágják a vezetékeket, kiszedik a szigetelést, összekarmolják a fényezést, és még ajándékot is hagynak maguk után. Nem csoda, hogy a kreatív megoldások tárháza végtelen. Hát, hogy a chili szósz bevált-e, a posztoló szerint egyelőre működik, de a csoportban sokan figyelmeztetik, a nyestek okosak, és idővel akár ehhez is hozzászokhatnak, úgyhogy valószínűleg nem sokáig fogja megállni a helyét ez a praktika, aztán valami új dolgot kell majd kitalálni. De ettől függetlenül, ha esetleg ti is ilyen problémával küzdöttök, akkor egy próbát talán megér, hát maximum egy kicsit csípősebb lesz az autó, meg a hangulata. Mint amilyenek a jó zenék nálunk, de természetesen jó értelemben itt a Plusz FM-en, hiszen már is

Váradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedve.

0: Kérem, vigyázzanak, az ajtók záródnak.
1: Hát azt kell, hogy mondjam, hogy villámgyorsan eltelt ez a 4 óra itt a Pluszon, a Sláger Pluszban. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem együtt rádióztatok csütörtökön, május 21-én, kispénteken. Én Keserű Tomi voltam vagyok és leszek. A jó hír viszont, hogy holnap folytatjuk. Találkozunk a szokott időben és helyen, úgyhogy legyetek jók, vigyázzatok magatokra és hallgassátok a Plusz FM-et. Annál is inkább, hiszen mindjárt jönnek a hírek Petru Anitától, aztán pedig indul egy újabb óra. Már is mutatom, hogy mivel. Hello mindenkinek!

0: itt a Plusz FM. Reklám.
1: Gyere az első nagyváradi Áták Hiperdiszkontba az Ogorulói út 65G szám alá a Szőlősi út végénél. Vásárolj 0,75 literes budorjászkábort különböző kiszerelésben csupán 19,99 banért, valamint 500 g-os Comtim grill kolbászt csupán 11,99 banért. Az árak legalább 3 darab termék megvásárlása esetén érvényesek, naponta 6 és 21 óra között. Áták, le az árakkal!
0: Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsok, új gumiabroncsok és új felnék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238. Jani kaucsok, a Continental által gyártott Pontes gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
2: Hozzászoktál, hogy szeretteid csak egy kattintásnyira vannak? Most még közelebb lehetnek. Legyél te is a Raiffeisen Bank ügyfele, nyisd lej alapú folyószámlát és díjmentes forintszámlát is kapsz nulla számla vezetési díjjal és Beneré deviza árfolyammal. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Május 27-ig a 0,75 literes Stray Pietre bor ára különböző kiszerelésben 8,99 bani, valamint a görög dinnye kilója mindössze 5,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Napokon belül lejár a határidő, május 25-ig kell leadni az egyéni adóbevallást. Újabb történelmi csúcson Nagyvárad beruházási költségvetése, mintegy 280 millió euróval számol idén a város önkormányzata. Törvénnyel tiltanák be az áltudományos hirdetéseket a köztéri plakátokon. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Már csak néhány nap maradt az egyéni adóbevallás benyújtására, valamint az esetleges adó és járulék fizetési kötelezettségek rendezésére. Ez elsősorban azokat érinti, akik 2025-ben fizetésen kívüli jövedelmekre tettek szert. Az adóbevalláson keresztül számolják el az esetleges 10%-os jövedelemadót, valamint bizonyos jövedelmi küszöbök átlépése esetén a 25%-os nyugdíjjárulékot és a 10%-os egészségbiztosítási hozzájárulást is. Az ANAV szerint azoknak is szükségük lehet a nyilatkozat benyújtására, akik 2026-ban önként szeretnének egészségbiztosítást fizetni annak érdekében, hogy biztosított státusz szerezzenek az állami egészségügyi rendszerben. Mintegy 280 millió euró értékű beruházások megvalósításával számol idén a nagyváradi önkormányzat. Ez lehet a valaha volt legnagyobb beruházási költségvetése a városnak. A tervezet a korábbi évekhez hasonlóan nagy hangsúlyt fektet a beruházásokra, különösen az Európai Uniós források felhasználására és az országos helyreállítási terv keretében finanszírozott projektek lezárására. Annál is inkább, mert ez utóbbiakat az év közepéig be kell fejezni, különben a városnak vissza kell fizetnie a be nem fejezett projektek teljes költségvetését. A beruházások szempontjából 2026 az oktatás éve lesz Nagyváradon, mivel a beruházási költségvetés 30%-a erre a területre jut. Olyan törvénytervezetet nyújt be egy uszerés képviselő, amely előírná, hogy minden közterületen történő hirdetéshez szükség legyen az orvosi kamara jóváhagyására, ha az üzenet egészségügyi jellegű, és kötelezően fel kell tüntetni ezek finanszírozóinak a nevét is. A kezdeményezést azért jelentette be a politikus, mert egy olyan plakátot fedezett fel és tett közzé róla fotót a közösségi médiában, amely azt állítja, hogy a császármetszés esetén a tágulás és összehúzódások hiánya genetikailag öröklődik anyáról lányára. Valaki komoly összegeket költ arra, hogy leendő szülők körében félelmet és hamis információkat terjesszen a császármetszésről. A császármetszés egy orvosi beavatkozás, amely nem örökített semmit genetikailag az anyáról a magzatra. Ez egy olyan eljárás, amelyről az orvos és a kismama közösen dönt, tette hozzá a politikus.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amöfett nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Május 31-én és június 1-én visszatér a Nagyváradi Gyermekfesztivál. A fesztivál idén először, már május 31-én elkezdődik a Nagyváradi Várban, előadásokkal, kreatív foglalkozásokkal, zenével, mesefigurákkal és sok-sok programmal. Június 1-én pedig a Nagyváradi Várban, a Gyermekvárosban és a Barkőlői Parkban folytatódik a program 10 és 21 óra között. A belépés ingyenes, az eseményt a Visitor ADA és Nagyvárad polgármesteri hivatala szervezi.
0: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
2: Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operettslágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a vár falai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongora művész, különleges zongora este zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának

0: rendezvények. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon. Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsulói utca 10 A szám alatt, az egykori Remát üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos, van
1: az a mester. Szeretjük Nagyváradot! Plusz FM slágere!

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Kedvezően véleményezte a Szenátus Jogi Bizottsága azt a törvénytervezetet, amely bírsággal vagy szabadságvesztéssel bünteti az egészségügyi dolgozókkal szembeni megfélemlítést vagy agressziót. Csak nem 400 alkalmazottat bocsátanak el Bihar megyében a játékgéptermek bezárása miatt. A romániaiak kevesebbet költenek ételre és ritkábban járnak szórakozni, hogy külföldre utazhassanak nyaralni. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Kedvezően véleményezte a Szenátus Jogi Bizottsága azt a törvénytervezetet, amely bírsággal vagy szabadságvesztéssel bünteti az egészségügyi dolgozókkal szembeni megfélemlítést vagy agressziót. A jogszabályjavaslat szerint az állami vagy magánegészségügyi intézményekben dolgozó személyzet tagjainak közvetlen vagy kommunikációs eszközök útján történő megfélemlítése pénzbüntetéssel vagy 6 hónaptól 2 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. Ütlegelés és egyéb erőszakos tettek esetén 1-től 5 évig terjedő, testi sértés büntette esetén 2-től 7 évig terjedő börtönbüntetés szabható ki. A tervezet kezdeményezői szerint a törvénymódosítás lehetővé teszi, hogy az egészségügyi személyzet és a kisegítő személyzet ellen elkövetett agresszió és a rendőrök, katonák vagy erdészek elleni agresszióhoz hasonlóan szigorú büntetést vonjon maga után. A Bihar megyei területi munkaügyi felügyelőséghez benyújtott kollektív elbocsátási szándéknyilatkozatok szerint mintegy 390 a szerencsejáték szektorban dolgozó alkalmazott marad munkanélkül. Samuel Millián, a nagyváradi helyi rendőrség vezetője szerint az év elején 86 szerencsejátékterem működött Nagyváradon, amelyek közül május 15-ig 21-et már bezártak. Ezek a tevékenységek kizárólag a város peremén, az elkerülő út mentén található 14 kereskedelmi övezetben működhetnek tovább. A játéktermek működését a helyi tanács évente engedi. Négyzetméterenként évi 1000 lejes díj ellenében, de legalább 50 000 lejes éves illetékkel. A termek kizárólag bevásárlóközpontokban működhetnek, külön külső bejárattal, legalább 50 négyzetméteres alapterületen, amely nem haladhatja meg az épület összterületének 10%-át. A romániaiak kevesebbet költenek ételre és ritkábban járnak szórakozni, hogy külföldre utazhassanak nyaralni, írja a Digi 24. A Román Nemzeti Bank adatai szerint csak az idei év első 3 hónapjában a hazai turisták több mint 2 milliárd eurót költöttek külföldön, miközben itthon visszaesett a fogyasztás és a vásárlás mértéke. 2026 márciusában az utazók 260 millió eurót költöttek el külföldön, ami 20%-os növekedést jelent 2025 márciusához képest. Ugyanakkor az év első 3 hónapjában a lakosság 2,1 milliárd eurót költött külföldön, ami 33%-kal több, mint az előző év azonos időszakában.
0: És most Nagyváradról nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rúzsa Magdi vagyok.
0: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongoraművész, különleges zongoraestje zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezése. Jegyek az entertix.ro és a bilete.ro oldalakon. Május 31-én és június 1-én visszatér a Nagyváradi Gyermekfesztivál. A fesztivál idén először, már május 31-én elkezdődik a Nagyváradi Várban, előadásokkal, kreatív foglalkozásokkal, zenével, mesefigurákkal és sok-sok programmal. Június 1-én pedig a Nagyváradi Várban, a Gyermekvárosban és a Barkőlői Parkban folytatódik a program 10 és 21 óra között. A belépés ingyenes, az eseményt a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatala szervezi.
1: Egy óra, csak magyarul. Ez a Plusz FM zenevonat.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első Lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remát üzlethelyén, Bihar püspökiben. A Lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos, van az mester. Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongoraművész, különleges zongoraestje zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvény. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Összesítette a pénzügyminisztérium az országos adóhatóság szolgáltatásaival és a privát virtuális tér elnevezésű platformmal kapcsolatos visszajelzéseket. Világrekorddal ünnepelheti 420. születésnapját Nagy Szalonta. Lemondott romániai beruházásáról és a teljes profitját kiviszi az országból a Renault. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Összesítette a pénzügyminisztérium az országos adóhatóság szolgáltatásaival és a privát virtuális tér elnevezésű platformmal kapcsolatos visszajelzéseket a válaszadóknak az adóhatóság kirendeltségeinél való ügyintézéskor tapasztaltakról, az ANAF online szolgáltatásairól, telefonos ügyfélszolgálatáról és digitális segítségnyújtási eszközeiről kellett véleményt mondaniuk. Az eredmények szerint a kirendeltségeknél szerzett tapasztalatokat többnyire pozitívnak értékelték az adófizetők, az 1-től 5-ig terjedő skálán 4-esre pontozták mind az elmúlt 12 hónap interakciói, mind a legutóbbi tapasztalat vonatkozásában. Többségüknek a lassú és instabil honlap, a CPV műszaki problémái, a felület nehezen használhatósága, valamint a karbantartás és frissítések miatti gyakori elérhetetlensége okozza a legtöbb gondot. Különleges és történelmi jelentőségű eseményre készül Nagy Szalonta. A Hajdúváros idén nem csak színes kulturális programokkal és nagyszabású koncertekkel várja az érdeklődőket a szalontai napokra, hanem újabb Guinness rekord felállítására is vállalkozik. A szervezők célja, hogy elkészítsék a világ legnagyobb bölénybogrács gulyását, méltó módon tisztelegve a város alapításának 420. évfordulója előtt. Nagy Szalonta 20 évvel ezelőtt egyszer már beírta nevét a Guinness rekordok könyvébe egy hatalmas gulyás elkészítésével, akkor a város alapításának 400. évfordulóját ünnepel. A város története egészen 1606-ig nyúlik vissza, amikor Bocskai István erdélyi fejedelem június 3-án aláírta azt az okiratot, amellyel 300 hajdút telepített a mai Nagy Szalonta helyére. Lemondott romániai beruházásairól a Renault, nem növelik az Automobile Dacia termelési kapacitását, írja a profit.ru. A döntés az autóipar és a Renault csoport szintjén bekövetkezett perspektívaváltást tükrözi. A fejlesztési terv más környezetben született, amelyben a volumen növelése volt a fő célkitűzés. A hangsúly jelenleg a hatékonyságon, a rugalmasságon és az erőforrások felhasználásának optimalizálásán van, nyilatkozta az Automobile Dacia pénzügyi igazgatója. A Mioveny-ben található üzem jelenleg évi mintegy 350 000 gépkocsi összeszerelés. Alkalmas. A termelés még sosem volt csúcsra járatva, a maximumot a 2024-es 309.432 jármű jelentette. Idén a Renault két új Dacia-t is piacra dob, azonban egyiket sem Romániában gyártják. A Dacia Sineo modellt Törökországban fogják gyártani, a márka új elektromos modelljét pedig Szlovéniában szerelik össze.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Napokon belül lejár a határidő, május 25-ig kell leadni az egyéni adóbevallást. Újabb történelmi csúcson Nagyvárad beruházási költségvetése, mintegy 280 millió euróval számol idén a város önkormányzata. Törvénnyel tiltanák be az áltudományos hirdetéseket a köztéri plakátokon. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Már csak néhány nap maradt az egyéni adóbevallás benyújtására, valamint az esetleges adó és járulék fizetési kötelezettségek rendezésére. Ez elsősorban azokat érinti, akik 2025-ben fizetésen kívüli jövedelmekre tettek szert. Az adóbevalláson keresztül számolják el az esetleges 10%-os jövedelemadót, valamint bizonyos jövedelmi küszöbök átlépése esetén a 25%-os nyugdíjjárulékot és a 10%-os egészségbiztosítási hozzájárulást is. Az ANAV szerint azoknak is szükségük lehet a nyilatkozat benyújtására, akik 2026-ban önként szeretnének egészségbiztosítást fizetni annak érdekében, hogy biztosított státusz szerezzenek az állami egészségügyi rendszerben. Mintegy 280 millió euró értékű beruházások megvalósításával számol idén a nagyváradi önkormányzat. Ez lehet a valaha volt legnagyobb beruházási költségvetése a városnak. A tervezet a korábbi évekhez hasonlóan nagy hangsúlyt fektet a beruházásokra, különösen az Európai Uniós források felhasználására és az országos helyreállítási terv keretében finanszírozott projektek lezárására. Annál is inkább, mert ez utóbbiakat az év közepéig be kell fejezni, különben a városnak vissza kell fizetnie a be nem fejezett projektek teljes költségvetését. A beruházások szempontjából 2026 az oktatás éve lesz Nagyváradon, mivel a beruházási költségvetés 30%-a erre a területre jut. Olyan törvénytervezetet nyújt be egy uszerés képviselő, amely előírná, hogy minden közterületen történő hirdetéshez szükség legyen az orvosi kamara jóváhagyására, ha az üzenet egészségügyi jellegű, és kötelezően fel kell tüntetni ezek finanszírozóinak a nevét is. A kezdeményezést azért jelentette be a politikus, mert egy olyan plakátot fedezett fel és tett közzé róla fotót a közösségi médiában, amely azt állítja, hogy a császármetszés esetén a tágulás és összehúzódások hiánya genetikailag öröklődik anyáról lányára. Valaki komoly összegeket költ arra, hogy leendő szülők körében félelmet és hamis információkat terjeszten a császármetszésről. A császármetszés egy orvosi beavatkozás, amely nem örökít át semmit genetikailag az anyáról a magzatra. Ez egy olyan eljárás, amelyről az orvos és a kismama közösen dönt, tette hozzá a politikus.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Kedvezően véleményezte a Szenátus Jogi Bizottsága azt a törvénytervezetet, amely bírsággal vagy szabadságvesztéssel bünteti az egészségügyi dolgozókkal szembeni megfélemlítést vagy agressziót. Csak nem 400 alkalmazottat bocsátanak el Bihar megyében a játékgéptermek bezárása miatt. A romániaiak kevesebbet költenek ételre és ritkábban járnak szórakozni, hogy külföldre utazhassanak nyaralni. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Kedvezően véleményezte a Szenátus Jogi Bizottsága azt a törvénytervezetet, amely bírsággal vagy szabadságvesztéssel bünteti az egészségügyi dolgozókkal szembeni megfélemlítést vagy agressziót. A jogszabályjavaslat szerint az állami vagy magánegészségügyi intézményekben dolgozó személyzet tagjainak közvetlen vagy kommunikációs eszközök útján történő megfélemlítése pénzbüntetéssel vagy 6 hónaptól 2 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. Ütlegelés és egyéb erőszakos tettek esetén 1-től 5 évig terjedő, testi sértés büntette esetén 2-től 7 évig terjedő börtönbüntetés szabható ki. A tervezet kezdeményezői szerint a törvénymódosítás lehetővé teszi, hogy az egészségügyi személyzet és a kisegítő személyzet ellen elkövetett agresszió is a rendőrök, katonák vagy erdészek elleni agresszióhoz hasonlóan szigorú büntetést vonjon maga után. A Bihar megyei területi munkaügyi felügyelőséghez benyújtott kollektív elbocsátási szándéknyilatkozatok szerint mintegy 390 a szerencsejáték szektorban dolgozó alkalmazott marad munkanélkül. Samuel Millián, a nagyváradi helyi rendőrség vezetője szerint az év elején 86 szerencsejátékterem működött Nagyváradon, amelyek közül május 15-ig 21-et már bezártak. Ezek a tevékenységek kizárólag a város peremén, az elkerülő út mentén található 14 kereskedelmi övezetben működhetnek tovább. A játéktermek működését a helyi tanács évente engedi. Négyzetméterenként évi 1000 lejes díj ellenében, de legalább 50 000 lejes éves illetékkel. A termek kizárólag bevásárlóközpontokban működhetnek, külön külső bejárattal, legalább 50 négyzetméteres alapterületen, amely nem haladhatja meg az épület összterületének 10%-át. A romániaiak kevesebbet költenek ételre és ritkábban járnak szórakozni, hogy külföldre utazhassanak nyaralni, írja a Digi 24. A Román Nemzeti Bank adatai szerint csak az idei év első 3 hónapjában a hazai turisták több mint 2 milliárd eurót költöttek külföldön, miközben itthon visszaesett a fogyasztás és a vásárlás mértéke. 2026 márciusában az utazók 760 millió eurót költöttek el külföldön, ami 20%-os növekedést jelent 2025 márciusához képest. Ugyanakkor az év első 3 hónapjában a lakosság 2,1 milliárd eurót költött külföldön, ami 33%-kal több, mint az előző év azonos időszakában.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Összesítette a pénzügyminisztérium az országos adóhatóság szolgáltatásaival és a privát virtuális térrel nevezésű platformmal kapcsolatos visszajelzéseket. Világrekorddal ünnepelheti 420. születésnapját Nagyszalonta. Lemondott romániai beruházásáról, és a teljes profitját kiviszi az országból a Renault. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Összesítette a pénzügyminisztérium az országos adóhatóság szolgáltatásaival és a privát virtuális tér elnevezésű platformmal kapcsolatos visszajelzéseket a válaszadóknak az adóhatóság kirendeltségeinél való ügyintézéskor tapasztaltakról, az ANAF online szolgáltatásairól, telefonos ügyfélszolgálatáról és digitális segítségnyújtási eszközeiről kellett véleményt mondaniuk. Az eredmények szerint a kirendeltségeknél szerzett tapasztalatokat többnyire pozitívnak értékelték az adófizetők, az 1-től 5-ig terjedő skálán 4-esre pontozták mind az elmúlt 12 hónap interakciói, mind a legutóbbi tapasztalat vonatkozásában. Többségüknek a lassú és instabil honlap, a CPV műszaki problémái, a felület nehezen használhatósága, valamint a karbantartás és frissítések miatti gyakori elérhetetlensége okozza a legtöbb gondot. Különleges és történelmi jelentőségű eseményre készül Nagyszalonta. A Hajdúváros idén nem csak színes kulturális programokkal és nagyszabású koncertekkel várja az érdeklődőket a szalontai napokra, hanem újabb Guinness rekord felállítására is vállalkozik. A szervezők célja, hogy elkészítsék a világ legnagyobb bölénybogrács gulyását, méltó módon tisztelegve a város alapításának 420. évfordulója előtt. Nagyszalonta 20 évvel ezelőtt egyszer már beírta nevét a Guinness rekordok könyvébe egy hatalmas gulyás elkészítésével, akkor a város alapításának 400. évfordulóját ünnepelve. A város története egészen 1606-ig nyúlik vissza, amikor Bocskai István erdélyi fejedelem június 3-án aláírta azt az okiratot, amellyel 300 hajdút telepített a mai Nagyszalonta helyére. Lemondott romániai beruházásairól a Renault, nem növelik az Automobile Dacia termelési kapacitását, írja a profit.ru. A döntés az autóipar és a Renault csoport szintjén bekövetkezett perspektívaváltást tükrözi. A fejlesztési terv más környezetben született, amelyben a volumen növelése volt a fő célkitűzés. A hangsúly jelenleg a hatékonyságon, a rugalmasságon és az erőforrások felhasználásának optimalizálásán van, nyilatkozta az Automobile Dacia pénzügyi igazgatója. A Mioventben található üzem jelenleg évi mintegy 350 000 gépkocsi összeszerelés alkalmas. A termelés még sosem volt csúcsra járatva, a maximumot a 2024-es 309.432 jármű jelentette. Idén a Renault két új Dacia-t is piacra dob, azonban egyiket sem Romániában gyártják. A Dacia Sineo modellt Törökországban fogják gyártani, a márka új elektromos modelljét pedig Szlovéniában szerelik össze.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me!

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Napokon belül lejár a határidő, május 25-ig kell leadni az egyéni adóbevallást. Újabb történelmi csúcson Nagyvárad beruházási költségvetése, mintegy 280 millió euróval számol idén a város önkormányzata. Törvénnyel tiltanák be az áltudományos hirdetéseket a köztéri plakátokon. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Már csak néhány nap maradt az egyéni adóbevallás benyújtására, valamint az esetleges adó és járulék fizetési kötelezettségek rendezésére. Ez elsősorban azokat érinti, akik 2025-ben fizetésen kívüli jövedelmekre tettek szert. Az adóbevalláson keresztül számolják el az esetleges 10%-os jövedelemadót, valamint bizonyos jövedelmi küszöbök átlépése esetén a 25%-os nyugdíjjárulékot és a 10%-os egészségbiztosítási hozzájárulást is. Az ANAV szerint azoknak is szükségük lehet a nyilatkozat benyújtására, akik 2026-ban önként szeretnének egészségbiztosítást fizetni annak érdekében, hogy biztosított státuszt szerezzenek az állami egészségügyi rendszerben. Mintegy 280 millió euró értékű beruházások megvalósításával számol idén a nagyváradi önkormányzat. Ez lehet a valaha volt legnagyobb beruházási költségvetése a városnak. A tervezet a korábbi évekhez hasonlóan nagy hangsúlyt fektet a beruházásokra, különösen az Európai Uniós források felhasználására és az országos helyreállítási terv keretében finanszírozott projektek lezárására. Annál is inkább, mert ez utóbbiakat az év közepéig be kell fejezni, különben a városnak vissza kell fizetnie a be nem fejezett projektek teljes költségvetését. A beruházások szempontjából 2026 az oktatási éve lesz Nagyváradon, mivel a beruházási költségvetés 30%-a erre a területre jut. Olyan törvénytervezetet nyújt be egy uszerés képviselő, amely előírná, hogy minden közterületen történő hirdetéshez szükség legyen az orvosi kamara jóváhagyására, ha az üzenet egészségügyi jellegű, és kötelezően fel kell tüntetni ezek finanszírozóinak a nevét is. A kezdeményezést azért jelentette be a politikus, mert egy olyan plakátot fedezett fel és tett közzé róla fotót a közösségi médiában, amely azt állítja, hogy a császármetszés esetén a tágulás és összehúzódások hiánya genetikailag öröklődik anyáról lányára. Valaki komoly összegeket költ arra, hogy leendő szülők körében félelmet és hamis információkat terjeszen a császármetszésről. A császármetszés egy orvosi beavatkozás, amely nem örökített semmit genetikailag az anyáról a magzatra. Ez egy olyan eljárás, amelyről az orvos és a kismama közösen dönt, tette hozzá a politikus.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradó. Ez a Plusz FM. Yeah, yeah, yeah, yeah.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Kedvezően véleményezte a Szenátus Jogi Bizottsága azt a törvénytervezetet, amely bírsággal vagy szabadságvesztéssel bünteti az egészségügyi dolgozókkal szembeni megfélemlítést vagy agressziót. Csak nem 400 alkalmazottat bocsátanak el Bihar megyében a játékgéptermek bezárása miatt. A romániaiak kevesebbet költenek ételre és ritkábban járnak szórakozni, hogy külföldre utazhassanak nyaralni. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Kedvezően véleményezte a Szenátus Jogi Bizottsága azt a törvénytervezetet, amely bírsággal vagy szabadságvesztéssel bünteti az egészségügyi dolgozókkal szembeni megfélemlítést vagy agressziót. A jogszabályjavaslat szerint az állami vagy magánegészségügyi intézményekben dolgozó személyzet tagjainak közvetlen vagy kommunikációs eszközök útján történő megfélemlítése pénzbüntetéssel vagy 6 hónaptól 2 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. Ütlegelés és egyéb erőszakos tettek esetén 1-től 5 évig terjedő, testi sértés büntette esetén 2-től 7 évig terjedő börtönbüntetés. A tervezet kezdeményezői szerint a törvénymódosítás lehetővé teszi, hogy az egészségügyi személyzet és a kisegítő személyzet ellen elkövetett agresszió is a rendőrök, katonák vagy erdészek elleni agresszióhoz hasonlóan szigorú büntetést vonjon maga után. A Bihar megyei területi munkaügyi felügyelőséghez benyújtott kollektív elbocsátási szándéknyilatkozatok szerint mintegy 390 a szerencsejáték szektorban dolgozó alkalmazott marad munkanélkül. Samuel Millián, a nagyváradi helyi rendőrség vezetője szerint az év elején 86 szerencsejátékterem működött Nagyváradon, amelyek közül május 15-ig 21-et már bezártak. Ezek a tevékenységek kizárólag a város peremén, az elkerülő út mentén található 14 kereskedelmi övezetben működhetnek tovább. A játéktermek működését a helyi tanács évente engedi. Négyzetméterenként évi 1000 lejes díj ellenében, de legalább 50 000 lejes éves illetékkel. A termek kizárólag bevásárlóközpontokban működhetnek, külön külső bejárattal, legalább 50 négyzetméteres alapterületen, amely nem haladhatja meg az épület összterületének 10%-át. A romániaiak kevesebbet költenek ételre és ritkábban járnak szórakozni, hogy külföldre utazhassanak nyaralni, írja a Digi 24. A Román Nemzeti Bank adatai szerint csak az idei év első 3 hónapjában a hazai turisták több mint 2 milliárd eurót költöttek külföldön, miközben itthon visszaesett a fogyasztás és a vásárlás mértéke. 2026 márciusában az utazók 260 millió eurót költöttek el külföldön, ami 20%-os növekedést jelent 2025 márciusához képest. Ugyanakkor az év első 3 hónapjában a lakosság 2,1 milliárd eurót költött külföldön, ami 33%-kal több, mint az előző év azonos időszakában.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvence.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, nagy váraton.
1: Yeah, let me tell you what I'm talking about, baby.